0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: I'm here in web radio station. You're listening to Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hi, this is Shakira.
5: Lego.
6: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
7: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
8: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

This is the beginning. This is the beginning.

0: Australia.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattanj rá!
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. Dance, with the vibes get loose. I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szobre DJ Rádióban.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: And celebrate the world.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: That's it.
2: Best station around.
1: Turn it up.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
2: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

Super DJ Radio. Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Bombá!

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Borsodi van?
1: Yes, master.
2: Ez a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Rain in Action a Restiben.
0: Mr. Wayne, jövök már.
2: Kezit csókolom, kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást a következő két órához. Sajnos továbbra is félig élő szerkesztett adás. A mesterséges intelligencia barátom. Ismét egy tematikus hétvégén vagyunk jelen pillanatban. Az időgép szerint 1982-ben megyünk vissza.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Ahogy mondtam, tematikus hétvégére értünk, 1982-be visz bennünket vissza az a bizonyos időgép. És kezdjük rögtön a forró százassal. Az első helyen 82-ben Olivia Newton-John és a Physical végzett.

top 100-as második helyén a legendás Rocky, legalábbis a címadódal, az Eye of the Tiger a Survivorrel.

Még az első 10-ben vagyunk, bár sajnos már csak a 9. helyen, mert elég szubjektív a válogatás. De az tény, hogy 1966 után, amikor a Steve Miller Band alakult, azért az igazi sikert 82 hozta meg ezzel a dallal.

javasolnám most, hogy egy kicsit délebre menjünk Amerikába. Chicagóból érkezik a következő csapat, akik mindössze a 33. helyre jutottak föl a 82-es top 100-ason. Ez az Earth, Wind & Fire, valamint a

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
1: 1982 az jutott az eszembe, hogy a top 100-ason a 48. helyen Rod Stewart és a Young Turks végzett, hogy egy skócsírásból hogyan lehet a világ egyik legnagyobb sztárja, úgyhogy tulajdonképpen, hogyha belegondolok, akkor még akár belőlem is lehet rádiós. Jön Rod Stewart és a Young Turks a 48. helyről.

miközben Surci barátunk megosztott velünk egy emléket. Ezeket a zenéket annak idején a Kalipszó 873 rádióban hallottam, Bétót játszotta vasárnaponként a Szív küldiben.

Most még mielőtt elfogy a nyálam, az előtt szeretnék nyalni felétek egy jót. Köszi, hogy itt vagytok ma velem, mert igazán kellemes közönség vagytok. 75. helyen érkezik Laura Branigan és a Gloria, amivel állítólag 36 héten keresztül volt fönn a top 100-ason, itt már esőben, a 75. helyen az év végén.

És még mindig 1982-ben járunk, és a 82. helyről érkezik a kedvenc csapatom, a Cool and the Gang, és a Get Down On It. Szóval meg kell mondjam, hogy nem volt könnyű, vagy pontosabban nem volt nehéz abban az időben diszkózni. Hihetetlen parádés zenék szóltak.

Az egyik alapvető tévedés, hogy csak a Billboard Top 100 határoz meg dolgokat, hiszen 1982 számomra a legnagyobb slágere a következő, ami emlékezetes is, hiszen azon a nyáron a hollandi csárdában dolgoztam, a kis Duna parton, és emlékszem, amikor a párom jött föl a lépcsőn, és ez volt a kedvenc dala.

csak következő dalnak mindenféleképp benne kellett lenni a százasban, de azért nem mentem rendesen végig rajta, bár az év egyik legnagyobb durranása volt Michael Jackson és a Billie Jean.

És ha már az NDK turistákról beszéltünk, csak egy ugrás Berlinben a falon keresztül, hogy megérkezzünk NSK-ba, ahonnan érkezik az Arabesk, valamint a Zanzibár.

Még mindig 1982 legjobbjai szólnak, és közöttük az első számú nagy kedvencem a sok-sok kedvenc közül, akit úgy hívnak, hogy Boy George. Ez a Culture Club. Let me love. És az, hogy tényleg nem akarlak megbántani benneteket.

Mit is lehet tudni a következő vendégemről? Azt, hogy annak idején 1929-ben Irving Berlin írt egy dalt. És ez a dal élet újra 1982-ben a Taco által. Ez a Putin on the Ritz.

Mivel 1982-ről volt szó, sajnos az eredetit nem tudtam lejátszani, 1929-ből pedig az azért igazából kellemes volt. Lépjünk egy kicsit tovább, hiszen érkezik Németország, és Németországból jöttek annak idején is a legjobb dolgok. Már 82-ben, amikor kezdett érződni az italó és az euró hatása, köztük a Chili. The reason's plain, you can't hide. Akik annak idején az elejében még feldolgozásokat csináltak, de a későbbiek során a saját nótáik lettek az igazi slágerek, ezek között a Secret Lies, you sit and lie. A titkos hazugságok.

Mai következő vendégem elsősorban nőimitátorként volt híres, a neve Divine, és sajnos mindössze 43 évet élt közöttünk, 88-ban hagyott itt bennünket, pedig lett volna még benne rendesen, amit előad. A 82-est nagyágyú a Shoot Your Shot.

És újra Németországban vagyunk. Frank Feri második hatalmas lövése volt a Boniem után. A bizonyos Eruption névre hallgató csapat Precious Wilsonnal az élem. Igen, pontosan. Ők csinálták a One Way ticketet is. Igaz, hogy ezt 1979-ben és 82-ben a Rising to My Family című melódiával kerültek föl a listákra, ami épp most szól.

0: Legend.
1: És még több 80-as.

Miért szó érné a ház elejét, hogy a következő úr már szerepelt a programban? Igen, az a forró százason belül szólt FR, David és a Words. De volt még egy nagy dobása 1982-ben, ez pedig a Vedd föl a telefon című melódia volt, úgyhogy jön még egyszer FR, David. Na ez az, amire beindulnak a lábak.

Na még egy kis Németország, ugyanis a következő banda szintén onnan jön. Megtalálták az igazi euró gyökereket, aminek semmi köze az euróhoz. Ez a Gumbé Dance Band már a második lemezzel. A dal címe My Bonnie.

82. harmadik vagy sokadik nagyon kedvence Errol Brand panaszos hangja a Ha csak léddel, a dal címe pedig Minden csak egy csókkal kezdődött.

Jó pár együttes próbálkozott annak idején a tropikál stílusa, köztük volt a Gumbé Dance Band is. Hát ki tudja, hogy ki vitte nagyobb sikerrel, a Gumbé Dance Band vagy a Kid Creole and the Coconuts. 1982, Don't Take My Coconuts, Ne nyúlj a kókuszomhoz, ez Kid Creole.

És ahogy mondtam, senki ne menjen sehová, hiszen itt lesz velünk még a Neoton Família, a Bell Stars, a Flirts, a Trio, a V-motorok és a Yazoo is.

Hölgyek, urak, még egy kis tropikális muzsika, annak ellenére, hogy tulajdonképpen nem hagytak maradandó nyomot bennünk annak idején. Ez a Bell Stars és az Aiko.

hogy még egy kicsit kimenjünk Amerikába. A következő csapatot annak idején Bobby Orlando alapította, aki egyébként Euróban is nyomult tulajdonképpen, és a következőkben egy kis szenvedéllyel hívta fel magára a figyelmet. Ez a Flirt és a Passion.

jön még egy igazi magyar olyan libabőrös, effektusos, meg mindenfélés, egy V-motorok, bizony Lehr Pistivel és az Angyallány. Ez a címe 82 egyik legkellemesebb magyar felvétele volt.

Mindössze két dalom van hátra, legalábbis a búcsú nótám előtt, ebből az egyik a Yazoo, valamint az Only You, Csak Te című felvétel, amit 2018-ban kevertek újra.

Az hölgyek, urak, van még egy meglepetésem a mai estére. A legmagyarabb vikingnek küldeném Svédországba a következő felvételt. DJ Simon, figyelj, a te kedvenced jön, aminek ugyan semmi köze nincs 82-höz, de a te kedvedért azért felteszem. Ez a Fata Morgana és az EAV. A déli báb.

Hölgyeim és uraim, az osztrákoknak se kell messzire menni a hülyeségért, úgyhogy akár át is mehetnénk hozzájuk, és megkérdezhetnénk, hogy itt mindenki hülye. Itt mindenki. Egy kis summer feelinget varázsolok ide a végére 2026-ból.

Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, lovagok és lovaginák, ez itt a Super DJ Rádió.

Köszönöm, hogy a mai napon is itt voltatok velem. Átkozott új jó közönség vagytok. És azon kívül is köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Yeah. Nagyon gyorsan bekezdünk. Szép jó napot vagy délután, kora estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem Doki helyett. Én vagyok a beugró. Nagyon beugrottam ennek az egésznek, úgyhogy arra gondoltam, hogy hozok nektek valami jó kis lemezeket, bakelitot vagy vinilt, hogyha itt van Hódimi. Aztán úgy gondoltam, hogy hát igazából találtam még egy utolsó szettet, vagyis kettőt, de meglátjuk, hogy mennyi megy le ebből a dologból. Amit én Jakab szállásra szántam, és hát oda gondoltam, hogy majd akkor tolom a bulin. Aztán nem sikerült leadni, hát nem rólam szólt a dolog. Ugye ez a legjobb probléma. Vagy mégse. Úgyhogy hát lett belőle más Tamás. Vagy éppen ez, ami éppen szól már. Azok valamilyen ilyen feldolgozásokat megint. Úgyhogy nem vinil, hanem csak CD lejátszás. Itt most a Superen, a Private Nightban. Rögtön az első zene a Black and Crown. És hát itt két zene van, összegyúrva egyben. Ha jól tudom, Gloria Gaynor a 78-as I Will Survive. És a Destiny's Child, ugye a Survivor? Igen, így van. Két zenéje van összemasszázva, lehet azt mondani. Iszonyat jó lett. És hát valami hasonlókkal fogok tovább menni. Egy órán keresztül biztos, aztán meglátjuk, hogy hova fordul át a buli. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem írni, hogyha valami van, vagy ha valamit szeretnétek nekem mondani. Én Vén kollégának köszöntöm ezt a, és köszönöm szépen ezt a két órát. Lehet azt mondani, hogy ott a régi a szokás, most mit lehet ezen izéni? A jót érted, mindig csak a jót. Na, utcú neki. Meg szoktam mondani még, hogy ma jövök még. Meg oh yeah.

Azt így nekem Encsike, hogy halihó, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózó Encsike jelenléti Pipa. Már úgy vártalak, mint a messiás. Örülök, hogy a tegnapi után ismét itt vagy nekünk. Csodás szép délután, estét kívánok neked is, minden kedves szuper DJ rajongó, szuper DJ rádió hallgatónak. Ó, de majdnem elolvastam. Kellemes zenehallgatást, kagylózást mindenkinek. Neked pedig szuper jó adit kívánok. Pucsika Encsike, köszönöm szépen. Neked meg jó kagylózást. Hello Encsi. Na, just turn around now, fordulj meg aztán. Várunk. Jön a következő zene. Jön egy olyan zene, amit hát nem is ilyen 78 meg 2000, hanem egészen pontosan 1990-ben adtak ki. A Nomad featuring MC Mike. Freedom, az I Wanna Give You Devotion című notet dolgozta fel Anthony Clarman és Agua Singas.

Basi azt mondja nekem, hogy te Jakabra akartál költözni ennyi jó zenével? Hát most már egy ideje, jaj, tudom, itt tolom oda. Ezeket, hát de egyébként azt mondja, hogy van még kettő. Hát azt hiszem, olyan kettő vagy négy szett van még. Kettő vagy, legyen három szett van még hátra, amit ott nem sikerült, ugye. Hát ki kellett izéni, próbálni a dolgot. Hogy mi lett volna jó. Minden is jó volt. I wanna give you devotion. Ah, jelzik a rap belőle.

Na aztán, ha már a 90-es évek, vagyis pontosan 1990, csak egy évet ugrunk előre az időbe, 1991-ben, ott a Nirvana. A Smells Like a Teen Spirit című nótát, és mindenki oda volt érte, de nagyon. És oda lehetünk érte.

Aztán, ha jól viselkedtek, meg én is úgy leszek, akkor lehet, hogy holnap be fogok ugrani Surci előtt. Ugyanis készültem egy ilyen kis Ibiza klasszikkal, már mondtam, hogy hasonló csak feldolgozásba készültek a zenék, ibizai zenék, mondjuk így, Jack Jules hosszatottakat, mint Alex Christine zennek az orkesztár cucca. Nagyon cuccalok itt most, úgyhogy inkább hagyjuk. Szóval így elmondom. Nézzük a következő zenét előbb, nem? Igazából nem értem rá utána nézni. Egy biztos feldolgozás jön a Black Child, és a Nothing Better Than Music. Nincs jobb más dolog, csak a zene.

Na, szóval ott tartottam, hogy ha jók lesznek, akkor tényleg jövök Schulzi előtt, 2 órára körülbelül. És hozok fincsi zenéket. Na, azok már viszont vinilen lesznek. Csak és kizárólag vinilről fog pörögni minden fincsi zene, amit a 90-es években toltak éppen, vagy éppen a 2000-es évek elején toltak az ibizai klubokba. Ez megjelent egy dupla lemezen. A Piton jó voltából. Van elég az önreklámból, itt van velünk az Isa család, és a István írt nekem, hogy egy gyönyörű szép késő délután kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család élem, nagyon örülünk neked és a szuper meglepinek, oh yeah! És gyere ami made on seeing-be! Hát nem tudom, hogy ezt most múltkor is küldted ezt a képet, most tényleg ekkora izé? Hát ott állatok nem medence van, az egy folyó rendesen. Itt van velünk kis Alexa is. Kaptam tőle egy képet. Tudjátok, a Markozi, Sandy, rotyog a bogrács. Háj, de jól néz ki. Mondjuk én most, jaj, hát el kell meséljem. Képzeljétek, palacsintát sütöttem. Életem legjobb, megmondom őszintén, ma most végre az lett, hogy lágy meg izé, nagyon eltaláltam, perfekt lett. Rengeteget sütöttem belőle, úgyhogy jó lett. Aztán ugye Doki nagyon kente itt múltkor is, nem tudom, hogy kihallgatta a legutóbbi adását Dokinak, de ott elmondta, hogy Nutellával meg mákkal szokta enni. Kérdezem, hogy tejfölt is szoktál rárakni, hogy jó lenne, de szóval, hogy Nutella.

Kurvás mákosat, és azonnal lefeküdtem aludni, mert a cukrom az kb. 200-at lehet ez mutatott. De nagyon finom. Hát ha valaki ezt szeretne hájulni, vagy azt szeretné, hogy ledönteni valakit a lábáról, akkor csak és kizárólag nutellás mákos palacsintát kell letetni az illetővel. Iszonyat jó. Oh yeah. Itt van önünk Kolozsim is. Ja igen. Alig-alig szép estét, Tomi Csácsengnak kicsit bealvós lettem, sajnálom, sok volt a Sesco, jöhet a kemény, nem underground, viszont a mainstream, hogy minek mondják zenék. Ilyen mainstream-es szucs ez. És hogy azt a Nirvánát miért nem hallottam még? Hát mert még nem játszottam én le. Ez a kedvenc rock zeném. Ha nem mondtam volna, de már egyszer mondtam, ami akkor is eljön. Akkor azt hiszem éppen egy rockadás volt, és ott ment a Nirvana. Hello, Imi, jó kajlózás neked is. Azt írja, Imi, még hogy holnap már el is döntötted a napomat. Ennek nagyon örülök, itt van velünk Mihalovics József is. Hello, hello! Az igen, még ahogy az megy, Isten éltesse a szülinaposokat, ennyit ír Mihalovics József. És egy fincs ilyen kis nézés, savankás van ott az asztalon, gondolom. Nem, de hát kedves egészségére mindenkinek, aki ma tölti. Itt van velünk Lovász Károly József és Karcsi barátom belibbent a szíria. Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép hétvégét, jó adást kívánok! Mi mindig jók vagyunk, úgyhogy várunk szeretettel holnap Csabi után és DJ Surci előtt. Így legyen vagy úgy. Hello Karesz! Jó kagylózást!

szóval Szandi írja, hogy szia, Szandi vagyok, Markazról. Ezen mondtam, elkészült a pöcölpör. Ha érted a pöcölpörköt, a pacalpörköt. Hát még az annyira, hogy engem nem tud meghatni, de főtt krumpli, főtt kóvi, jobbi. Gyerekkel medencébe, apa nincs itton. Tesója szülinapja van, innen köszönjük Csabit. Isten éltesse sokáig Csabit akkor. Józsi, nem láttam egyébként, hogy mi van a képen. Nem tudok ránagyítani, az a bajom. Azért nem sohonkás füstös. Az is jó. Itt van velünk egy Győri Zoltán is. Azt írja, üdvözlöm a Super DJ Rádiót így este felé. Jó munkát kívánok, Győri Zoltán vagyok. János Halmáról. Hello Zoltán. Tudod, úgy vagyunk vele, hogy nem kell el mindig bemutatkozni, mert ki van írva a neved, és tudjuk, hogy ki vagy, tudjuk el, hogy ki vagy. Meg azt is, hogy most már azt is tudjuk, hogy hol laksz. Na de, rabogjunk tovább.

0: Velünk Bazsi, azt írja, szia Tomi, itt vagyok, ragyogok. Vagyis ragyognék, de füvet nyirok.
1: Hát akkor erre csúsztál, az a lényeg. Belelépsz ott valamelyik kutyának a kakájába, aztán annyi is.
0: Azt írja még Bazsi, hogy szop mindenkinek. Szia Bazsi, hangos is fel a rádiót, mert nem hallják rendesen a szomszédok a fűnyíróttól. Na hölgyek, urak, robogjunk tovább. Lehet azt mondani, hogy a hölgyemény, akit Whitney Elizabeth Houstonnak hívtak, az amerikai énekesnő, és hát ugye színésznő, énekesnő lehet azt mondani, aki ideje korán lehet azt mondani, hogy 2012-ben ugye itt hagyott bennünket, nem bírta tovább, és inkább feladta ezt a gyönyörű életet, lehet azt mondani, ezt a gyönyörű életet, ami van nekünk. Szóval jön Whitney Houston, és az a Finch dal, amit 1985-ben kiabált, folyamatosan lehet azt mondani. How will I know? Onnan kéne tudnom, igaz? Na mindjárt meghallgatjuk.

tovább a következő zenével, jön Tommy Boynak. Az újdonsült, hát azért annyira nem, de újdonsült formációnak lehet nevezni. Jön a Crazy Bizarre and the Cheesecake Boys és a Boogie and Bounce.

már ilyen igazi ibizai hangulat, vagy house hangulat van, akkor menjünk tovább, is jön egy nagy sikerű zene. 2001-ben jelent meg Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head. Na, ennek lesz most itt egy feldolgozása a Disco Girls és a The Soul Gang.

következő meg mehetne a színének, köszi, hogy ne mehetne. Jöjjön akkor egy 1981. szeptemberi megjelenésű Ottavan zenem, jön a Crazy Music, no nem az eredeti, hanem

Hát most nézem, ebből még van 4 perc hátra. Isteni jó, szerintem nagyon jól eltalálták ennek a zenének a remixét, amit a verziót hozzá. És végre nem 3 perces rádió verzióval kell küzdeni itt az embernek. Plusz 3670, 45, 95, 995, ez még mindig a Viberünk. Ha bármi mondani valóan, azt ott megtehetitek. Leír.

hallgatjátok, én meg szépen felolvasom. És hogy hogy néz ki a mai program? Ugye én vagyok egészen 8 óráig. Aztán 8 órától érkezik hozzátok DJ Robix a Live Session című műsorával, és hát általában ő tovább szokta vinni a dolgot, úgyhogy valószínűleg egész este itt lesz veletek, nektek, és pörgeti a jobbnál jobb dalamokat. Aztán holnapi napunk úgy néz ki, hogy DJ Csabi végre visszatér, és 10 órától tolja a zenei kavalkádot. Valószínűleg túlórázni, majd vegyétek rá, és akkor én tudok jönni egyből utána. Szóval 1 órától egészen 3 óráig fog pörgetni lemezeket. Ilyen kis fincsi, ahogy mondtam, ibizai hangulatot teremtő Ibiza klasszikokat, a 10 éves collection lehet azt mondani, ami már amúgy 20 meg 30 éves is, de se baj, 3 órától holnap DJ Surci, ahogy a szokott lenni, egészen 6 óráig, majd Zsolti, és live men 8.

valaki kim van az Otin, vagy hogy hívják, DJ Oti. Ott van a hetero egyébként, csak mondom, a Pride helyen most nem volt Pride, most DJ Oti van. Hát az nagyjából egyforma rendezvény igazából. Tele van ilyen jó embereket. Hú, de leszóltam, ez most buta volt, de nem baj. Egyébként azt írja, hogy ott van, és én nekem írogat, hogy minden heterót hallgat, minden hetero hallgatót üdvözlök. Jaja, hát csápó Jotin Bakker. Na, nézzük akkor a következőt. Hát a következőről annyit lehet elmondani, hogy egy igazi gangsta rap. Az Auckland-i rap duo jön.

Teljesen új, friss, ropogós James Hype és Samia, de még egyszer Samia Battles közöse. Ők úgy nevezték el az I Got 5 On It-et, hogy 7 Second. Ez jön most itt a Superen.

tisztelt hölgyek, urak, akárhogy is, de bele kell szóljak ebbe a zenében. Szeretnék egy ilyen kis, hát egy gyors, ha lehet, akkor mindenki, aki éppen a Viber közelében van. Mondatni úgy, hogy ilyen szavazást csinálni, hogy a következő órára mennyire legyen durva. Hozzak-e olyat, ami már szólt igazából. Például Jakab szálláson, menjünk tovább ilyen kis feldolgozásos dolgokkal, vagy éppen hozzak egy kis ilyen, hát ilyen lehet azt mondani, nem én zenémet, de eléggé ilyen, hát progresszív house-ra gondoltam. Amiben sok a kunga, sok a csicset, meg a bum-bum. Nem annyira vidámos, lehet azt mondani, hogy B-oldal, de... Szóval döntsétek el, akkor megyünk tovább az ilyen feldolgozásokkal, vagy B. És hozzak igazából ilyen fincsik is, mint például DJ Cass, Mark Knight, Mad Skills, a Slash and Dope, vagy éppen Andrew Boy. Kit nem olvastam még innen föl, ott van egyébként egy Silicon Soul Writon, egy 2020-as verziós, de az a B oldal. Vagy esetleg A oldal legyen, Madonna, Lady Gaga, Steve Tossi, a Disco Girls. Vagy az Ottaván például megint lehetne, vagy éppen egy ilyen kis snap feldolgozásra Rhythm is a Dancer, de az már szólt Jakabot. Na, tessék akkor választani A vagy B. Várom a megfejtéseket a +36 70 45 95 995-ön. Oh yeah.

hát ez olyan gyorsan eldölt, hölgyek urak, hogy az valami hihetetlen, rengetegen írtatok, és hát olyan mindenki a B-re, a kongás, turvás izére szavazott, hogy hát akkor az lesz. Én meg itt izítem, hogy jaj, van, biztos Madonnát kell majd megint játszani, meg izé. Nem, jó, hát én ennek örülök a legjobban, megmondom őszintén. Na figyeljetek ide, így ajándékképpen azért, mert ilyen jó fejek vagytok. Megnézzük 2024-ben Calvin Harris mit tudott összehozni. Regan Jim Boonmannel.

Ez egyébként jó. A Lovász Károly azt írja nekem, Karcsi, hogy részemülöm, amit szeretném, barátom, majdnem mindent szeretek, amit játszol, amíg nem rockról van szó. Nagyon szépen köszönöm. Itt van velünk Szabó Gábor, erre azt írja. Szia, ha engem kérdezel, azt pörgetszem, hogy akart. A zenéid mindig jól szól. Ó, köszönöm, nagyon megtiszteltek. Egyébként az A jelűvel, tehát a Madonnákkal negyedül Kolozsim értett egyet. Hát nem baj. Egyébként mindenki B-re szavazott ezen kívül. Na de akkor nézzük a következő.

február 26-on, és jött a Tool Room, kihozta a legújabb válogatás lemezét. Na, arról szól most a Mike Knight és Saliva Commandos közöse, a Don Dada.

Na, aztán visszapattanunk az időbe 2011-be. Akkor már javába tombolt a nagy tech house, minimal house-ok. Akkor futott be igazán nagyon Gene Lumen, a jó előtte is, vagy éppen Anton Pitti. 2011-ben DJ Matt Skills és Anton Pitti össze

És ha már egyszer 7 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night, DJ Simonnal, azaz velem, a Doki helyett a beugrós adás, lehet azt mondani. És

hogy szabadod mindenféle eszemet zenével. Egészen 8 óráig, majd 8 órától érkezik hozzátok, nektek, itt a Szuperen DJ Robix. Oh yeah!

megmondó sem mondott meg semmit nekem igazából. Rákerestem és nem tudom, hogy honnan jött ez az elemikori. Ki az, mi az? Egy biztos az előadó, a Karabasta. A zene címe pedig Türkei Istanbul. Na, együnk kicsit ilyen keletes, keleties dolgokra. Mikolozsi Jóltről megvernek-e?

Kacsa István írja, hogy hazaértünk, meg volt a csobbanás, a csúcs ebben a jó időben, hogy nagyon messze van. Hogy nagyon messze van, itt van a ház előtt. Ja? Egy. Lesz írja, de nagyon jók a muzsikák. És hogy, oh yeah. Hódi meg ezt adja, hogy vinil. Hát most igen, nem vinil, hanem CD. Ilyen CD-s vinil-es CD.

House zenével, ami 2019. július 19-én jelent meg. Az előadók egyenesen Romániából érkeznek. Pauna, Dumitru, Bogdan és Christian Marcel Trianta. DJ-k és zenei producerek, mint ahogy mondottam, egyenesen Romániából. Ők a Slash and Dub, és az ő zenéjük címe a Ginobba.

mondta meg, hogy hazaér. Semmi probléma. Onnan tudtad volna, nem szólaltam meg egy ideje. Pedig aztán beáll a szám. Pasi, a svéd, belga, vagy micsoda zenék ezek? Nem, ezek magyar.

Így van, Erika, na tessék! Már is megoldottunk egy olyan dolgot, ami még nem történt meg. Itt a Super DJ, na tényleg, Erika. Neked még úgy sem írtam, szia Simon! Hello, Erika! Hát most belefutottál pont az egyik ilyen, hát nem mondhatni, hogy rosszabb énembe, de... Tudod, én ilyen fura zenéket szoktam itt játszani, a Super M, de biztos tudod, mert azért nem szoktam nekem írni. Csak így meg ijedtem, hogy félem, de most én tényleg nem ilyet akartam, én Madonnát akartam meg ilyenek, de ezt mondták, ezt szavazták meg, hát akkor legyen ez. Hát állok én ellen bárkinek is, dehogy is. Na jó, nem. De. És ha már beledumáltam, akkor itt a következő zene. Nézzük, 2011. február 28. Egy nagyon white label, lehet azt mondani, nagyon fehér lemez, ugyan nekem nincs meg, de megvan digitálisan, lehet azt mondani. Itt van nekünk DJ Kass a következőkben, és jön a One Night in Havana. Oh yeah! Elmegyünk egy estére, vagy éjszakára, egyenesen Havanára. Aztán szívunk egy nagyot, egy kubait, vagy ilyesmit.

De akkor most őszintén, Erika, minek a dokit hallgatod? Ő nem is játszik se technót, se house, a trance-et is alig ért hozzá. Nem is értem, hogy miért ő nála szóztál itt pirogatni. Hát... Na jó, csak tudod, így szurkálom ám a izét. A hosszú hajú dokit.

Ó, hát kell itt róla beszélnem, már írja egyből. Itt van. A Toki, és írja nekem, hogy te! 8 elvel írta. És elveri a kezemet, azt írja. Pedig ez

főhúzta az orrát. És teljesen kisajátítja a dolgot, azt így a trance és a dance, az csak az enyém. Hogy milyen volt a palacsinta? Hát elmondtam már többieknek. Ha valakit le akarsz fektetni teljesen, tehát káóra akarod rakni, akkor még egyszer mondom, a nutellás mákos palacsinta pont arra jó, hogy kidőjél. Jó van, én ettem előtt a jó pár túrósat is, de hát le kellett feküdnöm aludni. Bekapcsoltam Vényt, aztán így elájultam körülbelül. De igen jó, ilyen cukorbomba. Hódémi azt mondja, amíg nem akar elfelekelni, addig nagy baj nincsen. Látod, Doki? Azért kiállnak mellettem a hallgatók.

Na gyorsan pattogjunk tovább, mert már lejár itt az adásidő. Nem az András, hanem az idő. 2023. április 27-e, és megint jön Slash and Dub. És a Mercedes-en Havanna, meg Kuba, meg izé, akkor jöjjön egy Latin House Techno izé. Úgy van, jön egy nagyon ismerős kis dallam. A svédek úgy mondják, hogy Zigéner az előadó. Nem teljesen, de jön a Bamboleo. És ez még rímelt is, most Toki fogja magát, és röhög.

de ennek csak Évi tud örülni. Én már annyira nem. Bangó Béla, Bangó Géza, meg a teri virágmintás pendeje világít. Ugye erről énekelnek ebbe a zenébe.

Kolozs Émi. A Viberre nekem ne küldjél videót, ott nem fogom tudni megnézni. Hiába is küldöd. Viszont én most küldöm neked a következő zenét, már hallod, Kolozs Émikém. Ugyanis 2001-ben megjelent ez a zene, amiért mind a ketten halálosan oda vagyunk, lehet azt mondani. Jön a Silicon Soul featuring Lewis Clark Marshall és a 2001-es Right On, az egyenesen rá című nóta. Na persze, nem az eredeti, egyenesen rá című nóta. Na persze, nem az eredeti, hanem egy Matthias Tanzmann remix.

veled mikor járunk, ami arra járok. És még ilyen nagyon fontos információt megosztott velem a Toki, de szerintem azért, mert most kapcsolta le a rádiót. Azt írja nekem, hazaértem.

Miguel Laz, Jonas Lesendorf és a Jungle Fever, amiben a román DJ páros a cirkolónak az alapját használták. Figyelj, figyelj!

befutott Ferenci Ádám is azt írja, sziasztok, szuperek! Csapassuk, ahogy kell! Hát így csapattuk egész eddig, Ádi, hol a bánatban voltál? Ahogy kell! De no para, még velem tarthatsz egy negyed órát, aztán jön DJ Robix és hozza a fincsi zenéket! 8 órától itt, a szuperen! Oh yeah!

Doki azt üzenik, hogy a pisztácia kifogyott. A csokoládé nem is volt. Viszont nutellás mák van még.

Na nézzük a következő zenét. Jön Rafael, az olasz csávó. Egyenesen Veronából érkezik a csávó, és 2021-ben hozott nekünk egy fincsi zenét. Egy feldolgozást. A zene címe annyi. The Ritmo. No, no, no, el Ritmo. No, el Ritmo, Ritmo. Oh yeah, oké. Okay. Elkatoljuk neki, öreg. Jó, jó, jön egy Ritmo. Egy

Ferenci Ádinak ajánlanék ezt zenét, azt kérdezi Beneket, hogy a bánod benne. Lehet azt mondani, hogy majd az utolsót, a záró zenét ezután jön. Fritjó annyit ír, nagyon jó kis zenék. Hát tudom, Ritmo. Hogy te Ritto? Azt írja Doki, megvan bakeliten. Hát nekem nincs meg vinilem, de CD-n itt van.

nem. Az utolsó kérdésed, de most már csak azért sem válaszolok, mert elmondtam, hogy négyszer adás idő alatt, hogy ma hogy nem a doki adásról szombaton. Hát ha a doki adásod volna szombaton, Ádi, akkor is tök mindegy lenne neked, mert nem is hallgat.

Ja, hogy a dokinek ez csak rádióverzióból van. Ah, nem is olyan igazi. Jaj, hölgyek, urak! Lassan érkezik itt a záró zene.

Hugel, Imar Angel és Ultranate közösét a Moving to the Sound. Oh yeah, mindenki imádja, mindenki imádta, és még mindig mindenki imádja.

Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Radion. Egészen pontosan másfél perc is érkezik hozzátok. DJ Robix. Az, hogy nekem nagy a zene a végére, hogy a bánatban létrát tettem eléje, úgyhogy fel tudott rá vászni. A Frigyó is azt írja, hello bossa, jó a muzsikák, ja, azt már írtam, már köszöntem is, és úgy megkezd mekkora zene. Hát ez 1,80 m, mint én. Szóval, hölgyek, urak, senki sehova, érkezik hozzátok DJ Robix, pontosan egy perc múlva. Szóval, holnap jövök Surci előtt 2 órára. 1 órától 3 óráig. És hozom a Fiji ibizai zenéket. Megfűszerezve egy kis orkesztrával, rengeteg jó zene, és csak is kizárólag vinil. Na csácsú, csá, sziasztok! Oh, yeah!

Szép jó estét kívánok mindenkinek, kis csóka hölgyeknek is, üdvözlet az uraknak. Én DJ Robix vagyok, és ez itt a Live Session műsorom itt a Super DJ Rádióban. Szép kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Elsődlegesen is szeretném megköszönni DJ Simonnak a 2 órás műsort. Megmondom őszintén, én az utolsó 1/4 órát hallgattam, mert pizza sütés volt, és hát megmondom őszintén, hogy nem volt nagyon időnk zenét hallgatni. Ugye még múlt héten talán akkor meséltem a pizza sütésről, és mit akarok mondani? Ja, és még ismerkedünk így a pizza sütővel, úgyhogy most egyik ismerősöm is itt vannak, úgyhogy nem egyedül leszek a mai nap folyamán, csak hát ugye a pizzát meg kellett várni, míg megsül, úgyhogy nem egyedül leszek, úgyhogy ketten leszünk itt a stúdióban, úgymond. Köszönöm szépen, Simon, még egyszer a remek muzsikákat is, az utolsó muzsika, hát jobb zenével nem is zárhattál volna egyébként. Én nagyon szeretem én is ezt a zenét. Nehogy lejátszom még a mai nap folyamán én is, de nem valószínű. Na, és a mai műsorom van, ahogy tőlem megszokhattátok, ugye klubzenék, régiségek, újdonságok, ahogy tőlem megszokhattátok. Nem lesz ez a mai nap sem másképp. És egy gyors névsorolvasás, ki az, aki itt van velünk. Itt van velünk kis Alexandra. Szia, most megyek fürdeni, altatni, aztán visszatérek titeket kagylózni. Jobb lett a teflon. Jobb lett, igen. Úgyhogy szerintem a pizza is jobb lett. Úgyhogy múlt héten már csináltunk egyébként egy másfajta recept alapján egy pizzát is, sokkal jobb volt. Ugye most megpróbálunk most nem ilyen pizza paradicsomos alapot rárakni, hanem tejfölös gálikos alap lesz a pizzán. Hát meg ugye a szokásos dolgok, ugye békön, meg ilyenek. Úgyhogy most teljesen még ismerkedünk, de jó lesz, higgyétek el. Majd esetleg, hogyha úgy adódik, akkor majd egy képet is küldök majd talán a pizzáról. Na, de az majd akkor, ha esetleg szép lesz. De jó lesz egyébként, bízunk páromban. Csodás estét kívánok neked, kedves DJ Robix innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család jelen, mint mindig. Köszönjük szépen, jó szórakozást is itt van velünk. Ferenci Ádám, szia, szép estét, itt van Fritjónk is. És akik esetleg a háttérben hallgatóznak. Apukám, szeretnénk már, hogy veletek legyünk. Ja, Árpikám, bocsánat. Árpikám, szeretnénk már, hogy veletek legyünk. Ezt nem tudom, hogy Ferenci Ádám írta. Hello, Fritjó! Szia, szép estét! Na, hát akkor csapjunk is a lecsóba egy remek kis zene. Így a kezdésnek. Kato is John, Turn the Light Off. A szám címe szerintem ismerős lesz. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

És írja nekünk Frityó, jó tanács, a pizza alapja mindig a pálinka. Na milyen érdekes lenne már egyébként, hogy a pálinka lenne az alap a pizzán, és ennél kétszer egy pizzát, és kuka lennél. Tehát nem tudnál magadról, mert ugye pizzát ettél. Nem? Hát valakinek na. Miért is ne is? Ferenc Jánám írja, hogy Frityó, lövessük 22 óráig, nyilván nem fogom bemondani, hogy mit írt. Szép estét kívánok, jó munkát kívánunk! Na hát, akik dolgoznak, kitartást, és akkor ez a remek kis zene, akkor szóljon, akik dolgoznak. Írja nekünk Győri Zoltán. Hát kitartást akkor nektek, meddig dolgoztok, meddig lesztek. Nem, azért csak egy délutános műszak, nem egy egész éjszakás. Egyébként írjátok meg, ki az, aki, ki milyen pizzát szeret egyébként. A pálinkás pizzán kívül.

És itt van ő, Kádár Viktor is. Szia, szép estét, üdvözöllek itt a műsoromban, és írja, hogy szia, a feleségem tonhalast, a kisfiam tejfölös alapszalámi, a kislányom sonka, sajt, kukorica, én pedig maximus, tarja, fő, tojás, bab, stb. Atya úristen, gyerekek! Az már milyen, pizza lehet azon már ma. Tarja, főt, adjuk itt a tarja, az jó. Fő, tojás. Igen, jó, bab is, stb. Nem lehet rossz, na. Vigyátok meg ki, milyen pizzát szeret. Na jönnek is inna, mit szóltok hozzá? Pizza után egy kis inna valamit. Valaki valamit.

És Ferenci Ádám írja, én gomba, szalám is, amúgy bármi. Milyen pizza jöhet, pizzás jöhet. Hát én nem nagyon vagyok odáig a gombáért. Nem igazán szeretem. Én is egyébként, tehát szalámi, békön, ilyenek mehetnek rá, de ilyen gomba nem. Hagyma esetleg, paprika, milyenek, oké. Nekem egy gíroszos vagy a csípős mexikói pizza. Na, az ütős lesz, ír nekünk Győri Zoli. Előzőleg Ádám írta, hogy ő a mit is ír, gombás szalám is, amúgy bármilyen pizza jöhet. Győri Zoli, nekem a gíroszos vagy csípős mexikói pizza. Na, az jó lehet az is. Mondjuk a végén is, amikor már jön kifel, akkor is jó lehet valószínű.

És micsoda zene? Győri Zoli kérdezi is neked, melyik pizza jön be? Én megmondom őszintén, gyerekek, én nem vagyok annyira pizzás. Párom már inkább pizzásabb. Én nem, inkább hamarabb megeszem az ilyen burgereket. Burgert, vagy burgert. Jobban megeszem azokat. A pizzát nem igazán. Szeretem, megeszem, de nem olyan mindig, úgy mondjam, úgyhogy... Úgyhogy ez a pizzasütő is nem nekem lett jó, hanem kedves páromnak.

Benák Árpád küldi a következő zenét Ferenci Ádinak. Tudsz egy jó számot? Persze, itt egy. Mit szólsz hozzá? Ferenci Ádi, ez a szene szóljon neked. For y'all.

Na, a következő zene szóljon mindenkinek, ezt én küldöm nektek, a kedves hallgatók. Erre meg kis ATV. Mit szóltok hozzá? Erika írja, Zaborski, Erika, hogy kávépótló kell neked? Láttam, hogy kidobtad a flakon, de nem figyeltem, van-e másik. Ezt nem értem, hogy mire írtad, Erika, de nem dobtam ki semmilyen flakont. Nem vagyok az a koszolós fajta.

Na, ez az remek zene szóljon nektek, gyerekek! Hát nem tudom, ez még mindig nagy zene. Akárki, akármit mond. És itt van velük Encsike! Szia, szép estét, Encsike! Hello, DJ Robik, sziasztok, szuperek, itt vagyok, ragyogok, csak táplálkoztam. Remélem pizzát, mondjuk aztán nem ehetsz. Szép estét kívánok mindenkinek, neked pedig jó adást. És már megint az a fránya, sok kalóriás pizza. Hát ezért nem beszéltem rólad, meg neked, mert tudtam, hogy te nem eheted, mert mi van neked ez az óra, vagy nem tudom micsodád, kalóriaszámlálót, vagy hát nem ehetsz. Kovi új tehet, meg a natúr csirker is mellé, hogy este még egy kis pohár pezsgő is beleférjen, édesít. Atya úristen, édesítővel pezsgőt, jáj! Na, hát jó szórakozást neked, Encsike, örülünk, hogy itt vagy. Én is kérhetnék egy... gumimacis vicces mixet a Árpinak, meg a kis családjának, és a cápa szomszédnak. Várjuk, hogy menjünk hozzátok Makóra. Ezt írja nekünk Ádám. Na, mindjárt guberálok valami jó kis zenét az Árpi családnak.

0: Na és itt van velünk Fateri, szép estét kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak és műsorvezetőnek. Ha már pizza, akkor személy szerint havai kis söröcskével soproni Gari iszonyatosan fülel. Hopp, soproni Gari iszonyatosan fülel. Na akkor üdvözölöm a soproni Gari társaságot, ha arra érted ugye, soproni Gari. És itt van velem kedves barátom, Levi Bic, és ő elmondja nektek, hogy milyen a pizza, mert most pont itt csócsál, és hallom is, hogy eszik, mert csámcsok. Úgyhogy ő elmondja nektek, hogy milyen a pizza egyébként.
1: Na, hello, szép jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit itt a Super DJ Rádió chatfalon, vagy mi ez?
0: Viber chatfalán, így van?
1: És persze csak a hallgatókat. Hát pizzáról beszélget a DJ Robix, hát pizza nagyon finom. Az én pizzám az kukoricás, szalámis, sonkás, paradicsomos.
0: És békön is van rajta.
1: Ja, és békön is van rajta.
0: És milyen az alap?
1: Az alap az tejfölös.
0: Tejfölös, gálikos. Mármint én fokhagymás.
1: Fokhagymás, igen.
0: És milyen így?
1: Nagyon jó, nagyon finom.
0: És átsült?
1: Egész jó
0: átsült. Tehát akkor nem fekete.
1: Van, így van. Na, de térjünk vissza a kedves hallgatókra. Hát üdvözlök még egyszer mindenkinek, vagy mindenkit. Meine Damen und Herr. Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Most DJ Robix-szal ketten fogunk live-ozni. Mármint én fogok szerintem mixelni, ugyebár DJ Robix, és te fogsz dumálni.
0: Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy itt mondtam egyébként a hallgatóknak, hogy én nem vagyok nagyon odáig a pizzáért, de viszont megmondom őszintén, baró jól néz ki ez a kis pizza, gyerekek.
1: Szerintem nagyon jól néz ki.
0: Akárhogy is nézzük. Szóval akkor meg vagy elégedve. Akkor...
1: Meg vagyok
0: elégedve. Na, akkor az persze. A lényeg. Akkor addig még itt lekeverem a zenét, addig nyugodtan edd meg.
1: Persze, még
0: csámcsogjál, csak ugye ne hallatszódjon bele a
1: persze, így fogom
0: mixbe.
1: Hagyni a mikrofont, jó?
0: Ja, persze. Na, és akkor a következő zene, akkor szóljon, kinek szóljon. Ugye Ferenci Ádám kért egy zenét, kinek is kért? Kért egy zenét a kinek? Kinek? Annak, igen, az Árpi családnak, és én egy remek kis Riemekoi zenét küldök az Árpi családnak, mit szóltok hozzá.

Atya úristen, gyerekek, mi van itt? Banák Árpád, vagy Benák Árpád, bocsánat. Benák Árpád és szerelme zenét Nagy Gabinak és Ferenci Ádinak. Várjuk őket Makóra nagyon. Szerelmes dalt, atya úristen, na mit szóltok hozzá? Nem annyira szerelmes dal, de egy DJ Bobótól fogok lejátszani, és a következő zene ez lesz. Where is your love? Mit szóltok hozzá? Nem egy tipikus szerelmes dal, de szerintem nem olyan rossz, és eleve már, hogy DJ Bobó. Kádár Viktor, szia, kérhetnék egy makarénát. Atya úristen, makarénát. Tésztával, milyen tésztával szeretnéd a makarénát? Na, jó lesz szerelmes dalként? Persze, hogy jó lesz, gyerekek, ne válogassunk! Persze, guberálok egy makarénát egyébként.

És Ádék is várják, hogy ott legyünk veletek augusztus hónapban. Atya úristen, mi lesz ott, kérem szépen? Na akkor DJ Bobo szóljon Ferenci családnak.

Na és a következő zene szóljon, kinek szóljon, kinek szóljon? Kádár Viktornak, mivel hogy egy makarénát kért, és persze szóljon mindenkinek. És itt van a Kolozs Imi is. Szia, szép estét! Érezz jól magad itt köreinkben. És gyerekek, most megkóstoltam egy szelet pizzát. Hát, le a kalappal az asszony előtt, megtartjuk, megtartjuk!

Na gyerünk akkor, Makaréna gyerekek! Gyerünk, Viktor! Kicsit másképp, de Makaréna!

Na, és akkor DJ Levi, vagy DJ Levi? Levi Beats in the Mix, szóljon nektek egy frissen érkező Fateless One Come. Remélem, hogy mindenkinek jól telt a hete. We come one. Na tessék, tessék írni valamit, nagyon csöndben vagytok. Szóljon nektek sok szeretettel. Na gyerünk!

És micsoda képek, kérem szépen, Kádár Viktor küldött egy képet a Lukóról és magáról. Arik vagytok?

Nagy Ati, szia Csepei jelen, üdvözöllek Nagy Ati! Köszönöm szépen, hogy csatlakoztál Super DJ Rádióhoz is. DJ Robix műsorához, és nem vagyok egyedül, itt van velem Levi Beats barátom, úgyhogy a mai nap nem egyedül zenélek.

0: Na és egy kedves DJ Robix barátom mondta, itt vagyok én is veletek. Hát hoztunk nektek megint egy ropogósat. Na lássuk, kitalálja ki, ki énekel. Kitől van ez a remek mix? Hát szóljon akkor mindenkinek. Hajrá, hajrá mindenkit a chatfalon, írjatok nekünk a Viberen. DJ Robix, el tudod mondani a telefonszámot? Vagy tudják
1: persze
0: a kedves hallgatók? Vagy
1: persze, a hallgatók tudják, csak én nem. Mert mindig elfelejtem, tehát nekem ez a, ez a...
0: Hát csak gondoltam, hogy egy kicsit bemondod, hogy na, hol
1: már
0: írhatnak
1: is
0: nekünk.
1: Persze, itt a Viberen.
0: Puskázok.
1: Puskázok, mindjárt elég guberálom, várjatok egy kicsit. Annyit tudok, hogy 0-70. És 995 a vége.
0: Az bőven elég.

0: És Csepel, igen, és jelen, és micsoda, azt szerintem ez egy medencés kép.
1: Hát akkor üdvözlünk téged is, Nagy Ati, köszönjük szépen a csodás fotót. Hát szóljon akkor neked is, sok szeretettel. Egy kis Master Boy, Generation of Love.

0: Na és puskáznom kell, plusz 36, 70, 45, 95, 995, ide tudtok nekünk írni, gyerekek! Nem csak el, neked már nem kell leírni, mert fejből tudod, úgyhogy igazából te is bemondhattad volna egyébként, köszönöm szépen, beírhattad volna, de már most igen, beírta egyébként, ott van, köszönöm szépen. Te is mondhattad volna egyébként, Encsike, megkönnyítheted volna a műsorvezetők helyzetét.
1: Hát, hogy mondhatta volna?
0: Hát, úgy, hát hallottuk volna.
1: Viberen keresztül?
0: Hát persze. Ógya meg.
1: Ja, beírja, és akkor mi felolvastatjuk a Viberről, mi?
0: Igen, a ChatGPT-vel.
1: ChatGPT.
0: Hát, ógya meg, ChatGPT, okos. És itt van a Kupné Macskási Szilvi, szia, szép estét! Jaj, Levi, mit csinálsz? Lemaradsz a mixről! Jaj!

0: És Levi Beast, micsoda zenét talált, gyerekek! És várjuk, Hupné, Macskási Szilvi, ő küldött nekünk, szuper. Ja igen, itt már most jönnek a képek, meg a segítség, köszönöm szépen.
1: Jaj, de kedvesek vagytok, tényleg nagyon kedvesek, látod DJ Robix, ha nem tudsz valamit, kérdezd a kedves hallgatókat, ők segítenek. De
0: ja,
1: szuperek vagytok.
0: Tudják egyébként.
1: De cukik vagytok, köszönjük szépen.
0: Na akkor még egyszer, akkor mondjátok be, hogy mi a telefonszám.
1: De nem
0: akkor
1: tudják bemondani.
0: Hát de hogy mondják be. Hát de hogy mondják be, hogyha ilyen lelkesen beküldték, akkor jó van, hát én tudom, hogy mire gondolsz, Levi Beats. Na akkor még egyszer mondom a telefonszámot, 7045-95-995, a telefonszámunk, Levi Beats, te megjegyezted?
1: Nem jegyeztem meg, azt akartam mondani, hogy várunk mindenkit sok szeretettel, hogy írjanak nekünk valamit itt a Viber oldalon, kapjuk meg az üzeneteket, és akkor tudunk reagálni, hát hogyha találunk valami vicceset, és meg tudjuk, hogy mondják ennek, tudod, mikor bőven fejtjük, tovább fejtjük a dolgokat, mondjad, segíts már! Tudod?
0: Igen,
1: tudod?
0: Most sütöttünk pizzát, és nagyon finom lett.
1: Ó, de ezt már kibeszéltük.
0: Nem beszéltük még ki.
1: Na, mi ez a telefonszám? 0670.
0: Az.
1: Köszönjük szépen.
0: És millió puszim az öled is az oroszlányi Gedeon néninek, Macskási Szilvinek, Puszcsika Encsike. Na, úgyhogy ez is át van adva. Gedeon bácsi a nők báványa.

0: És ez a remek kis morandi muzsika itt a Super DJ rádióban, nem egyedül. Kolossz a szám címe, és Szabó István írja, hogy hello DJ, kellemes estét, igen. Kevenes páfa is fülel, üdvözöljük Encsikét, jók a zenék, esetleg egy Gabri Point, Gordi. Hát ez nem tudom milyen. Gabri, igen, és Gabri Point. Hát én ezt nem tudom, milyen zene ez egyébként? Levi Bíz, tudod? Avassál be, hát esetleg tudja, Levi Bízban
1: látom. Nem tudom, nem ismerem egyébként.
0: Na, de szerintem ez... Ja, bocsánat.
1: Semmi baj. Szeretném üdvözölni én is Szabó István, de köszönjük szépen, hogy azt írtad, hogy DJ-k, hello DJ-k, hogy ennek a zene. Itt ez se hagy ki, mert hogy azt írtad, hogy jók a zenék.
0: Hát mondtam, nem hallottad?
1: Mondtad? Nem hallottam.
0: Lehet, hogy tele van a füle pizzával.
1: Pizza. Még. Most annyit tettem, hogy a fülemben is pizza folyik ki.
0: Meg kukorica.
1: Meg kukorica.
0: Na és Hupné Macskási Szilvi is köszönöm szépen. Encsike, Gedeon néni, a férfiak, férfi fordrász vagyok, férfiak báványa. Atya úristen, a Gedeon bácsi.
1: Atya.
0: A nők, ja igen, hát most meg kell fordítani, a Gedeon bácsi a nők báványa, itt meg viszont férfi, Gedeon néni a férfiak báványa. Jaj. Na, ezt a zenét szerintem mellőzzük, Szabó István, mert nem tudom, rákeresek, de szerintem tuti nincs meg, esetleg valami mást. Szépen felpörgettétek az estét. Győri Zoltán, szia Zoltán, szia, hát, szép estét.
1: Üdvözlünk téged is, és köszönjük szépen, hogy írtál a chat falunkra.
0: Tört ki ő, Győri Zoltán.
1: Nem tudom ki az.
0: Echo.
1: Jaj, nem mondod már.
0: De, szerintem Echo, ugye? Szia Echo.
1: Echo, tényleg. Nem? Echo, DJ Echo. Nem mondod.
0: Szerintem Echo, mert szerintem ő lesz az. Hát majd, szerintem ő. Na.
1: Közben hát azért... akkor, hogyha te vagy, akkor üdvözöllek.
0: Szerintem nem. Tudom, ő mondta, hogy majd bejön a műsoromba.
1: Igen.
0: Szerintem ő.
1: Nem tudom, hogy
0: akkor
1: ki
0: ez van. Legyen meglepetés.
1: Meg kell nézem a Facebookon.
0: És itt van Házi, szia, szép estét! Házi, az a házi pálinka.

0: Hey, Fair 65! Micsoda zenét talált Levi Beats, és írja nekünk... ki is írja?
1: Kejfel 65.
0: Kejfel 65, Kejfel Jancsi. Győri Zoltán írja, hogy szépen felpörgetitek az estét, nem DJ vagyok, csak egy rajongótok.
1: Ó, köszönjük szépen!
0: Mármint a rajongótok, a Super DJ rádió rajongója, persze.
1: Vagy kettünk.
0: Vagy kettünk rajongója. Egyébként kibeszéltünk a hátad mögött, csak szólok.
1: Igen.
0: Mert rájöttünk utána, hogy akit mi gondoltunk, hogy te vagy, az nem Zoltán, hanem Sándor.
1: Így van pontosan. Egyébként tovább szeretném nyúzni ezt a dalocskának a címét. Kejfel 65 van most már, tudod? Kejfel 65 van most.
0: Ja, de 69-ra gondolsz, nem?
1: Hát,
0: 69.
1: De ez most 65 lesz.
0: Hát akkor az nem tudom milyen pozíció, de mindegy.
1: Valamilyen ki kell találni.
0: Ja, jó van, oké. Okay. Hát akkor gyerekek, Levi Beats egy, hát a kámaszutrás pozíciót talált föl. Hát nem tudom, milyen számok lesznek benne.
1: Levi Beats Ultra.
0: Kámaszutra 2. Kámaszutra Ultra.
1: Na gyerünk, hoztuk 65. egy kedves témát nektek. Na fejtsétek tovább akkor a témát.
0: Na tényleg. Hát jó, azért annyira nem erüljünk bele. Azért annyira nem erüljünk bele. Nyomassad, Milán. Azt hiszem, oda kell költözzek, és mint vérbeli vendéglátós nyissak ott egy új könyvtárat, ezt írja nekünk Encsike, ugye még az előző üzenetre. Kemesen páfa apraja a nagyjának, de főleg ő Vicának és Pistulának. Puscsika, Encsike! Mit akartam mondani, hogy figyelj már! Egyébként, ha már így felhoztad ezt a kámaszutrát...
1: Na, figyelek, mondjad!
0: Nyilván nem akarok belemerülni az ágyas témákba, de... Neked úgy melyik pozíció az, ami úgy nagyon fekszik?
1: Az alvás.
0: Alvás pozíció. A vízszintes pozíció. Na, írjátok meg, hogyha nem tabu téma. Kinek
1: hát,
0: mi?
1: Ez elég érdekes téma lesz.
0: Hát jó, hát most nem kell ott körülírni, meg hogy ott most belemerülni, hogy most izé. Csak hát, na.
1: Gondoltam, hogy kifejtik bővebben most már az a
0: jó, hát azért nem kell képet küldeni. Na, jó van. Mindenki döntse el magától, hogy mi, hogy merre.
1: Mi megkészülünk a következő dallal, addig van egy kis időtök, gondolkozzatok, hogy mit tudtok, vagy mit mertek beírni ide nekünk a chatfalra. Kíváncsi vagyok, most már feldobtunk nektek egy témát, na hadd szóljon!

0: egyébként így a pizza után jól jön ez a téma, nem?
1: Tele hassa? Egy 69-es?
0: Ez 65-ös kérlek szépen.
1: Várjál. Huplé macskás is szív írja. Ágyas az a pálinka. 69. Ágyas pálinka. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó.

És ilyen nekünk fatára kellemes hallgatni a műsorotokat. Köszönjük szépen! Vajá Szabó István írja, hogy alkoholos volt az a pizza. Hát figyelj, itt valaki írta a műsorom előtt, hogy, hogy a alap a pizzának az a pálinka az, amit nem is tudom ki írta hirtelen. Fityó írta, így van, Fityó írta, hogy jó tanács, a pizza alapja mindig a pálinka. Gyerekek, azért ezt jó vésítek az agyatokba. Úgyhogy a miénk az nem volt alapon pizza, hanem, csak a pálinka volt a pizzán, vagy fordítva, a pizza volt a pálinkán. Nem, azért, na. Alkoholos volt az a pizza. Várjál, itt még van folytatása. Alkoholos volt az a pizza. Mi a szex végsebessége 68, mert a 69-nél már fordul. Hát a kézifékes fordulás azért nem mindegy, azért azt tegyétek hozzá. Mert azért kézifékes fordulás azért már az na. Júlsz! Még felre is állsz, hogyha úgy húzott tövig a kéziféket. Júlsz, Évi! Egy rugóra jár az agyunk, eskü erre gondoltam egyből, hogy az ágyas, az az, az a egy pálinka, no meg a Szulejmán szultán háreme. Az nem tudom, milyen gondolom, az is ütős lehet. Imikám, gondolom a milánói pizzát szereti.

Várjál, és írja nekünk Jancsike, hogy ja, amúgy én imádok kobak nélkül lovagolni. Ó, csa úristen, gyerekek! És mire gondol a szerző?

Na, tessék fülelni, jön egy következő nagyon remek dalocska, amit hoztunk nektek. Szóljon nektek egy kis ABC. Nagy erőn, nyerünk, pörögjön fel az a chat fal, jókat tudunk nevetni így közösen. Legalább segítetek nekünk, hogy mondják, tovább feszíteni a húrt itt a chat falon a 65-össel, meg a 69-essel. És persze Szulejmánnal, Szulejmán sorozattal.

0: A kopak az a szem ellenző nélkül lovagolni. Atya úristen, hát amúgy meg minek kötnétek be a szemeteket lovaglás közben? Hát leestek a lóról, na.
1: Hát, hogy legyen élvezetesebb azért.
0: Micsoda?
1: Hát a lovaglás.
0: Ja.
1: Bekötött szemmel azért élvezetesebb.
0: Ja, meg ki is kössük, nem? A lovat.
1: Hát akkor hogy tudsz lovagolni?
0: Ki szokták kötni. Meg hát, amúgy meg csak simán ülsz a lovon, akkor mi van?
1: Hát az a semmi.
0: Ugrálsz rajta.
1: Ja, értem. Nem ő rajtad.
0: Aló?
1: Igen.
0: Attól függ. A szereted? Az egyik ismerősöm a farkaspószt emlegeti mindig, azt nem szereti.
1: Atya,
0: én megkérdeztem, az melyik, mikor az asszony kizárja és vonítja a holdat. Hát figyelj, igazából szerintem az se rossz. Kérdés az, hogy kinek. Nyilván az asszonynak lehet, hogy jobb. Ki vonít? Az asszony? Bentről? Hogy gyere be! Lovagolni akarok! Na, gyerekek, gyorsan elmondanám, aki még nem tudja, de miért ne tudná, hogy bizony, készülnek a mixek a YouTube csatornámra egyébként, és írjátok meg ki az, aki feliratkozott az új csatornámra, aki nem, annak szívesen elküldöm itt a linket, ha megtalálom, de egyébként a Facebookon elérhető vagyok DJ Robix néven, Y-nal, mint ahogy tudjátok, szerintem itt mindenki tudja. Egyrészt kettő, készült a tennapi nap folyamán egy remek mix, azt majd később fogom felrakni, nem most, hanem majd később. És abból egy pár darab ízelítőt le fogunk játszani Levi Beats barátommal.
2: Uh-huh.
0: És elmondanám, Levi Beats, ő nem hallotta még.
1: Nem
0: igen, és tényleg, döntsétek el egyébként minőségi zenék, mindjárt újdonságok, régiségek. Na kíváncsi vagyok egyébként, mit szóltok hozzá, egy kis ízelítőt az új mixemből egy pár darab zenét lejátszunk.
1: Egy kis kóstolás.
0: Egy kis kóstolás, így van. Egy kis pizza. A ló néz, a csikó lát, a többit tudjátok. Ezt tudjuk? A ló néz, a csikó lát. Hát most nem mondom azt, hogy fejtsd ki, mert szerintem az már kicsit ilyen érdekes lenne. Az már nagyon tizen... Dehogy a ló a kanc. Hát a kanca, így van. Ja? Hát igen, hát kinek hogy gyerekek, na.
1: Akkor lényegében kikötjük a kancát, és a kanca fog lovagolni rajtad. Vonyítani.
0: A
1: kanca nem tud vonyítani.
0: De most megtanul.
1: Ja.

0: Na és akkor szóljon az a kis finomság, hogy DJ Robix megígérte. Egy kis ízelítő.
1: Ready or not? YouTube-on nagyot ment, micsoda, a felszínes a csíkólát, vagy micsoda? Azt ment a YouTube-on, gyerekek? Na, és Fater írja, lehet a ló. Várjatok, ezt el kell olvasnom. Lehet a lóné is, de semmiképpen ne legyen a férjezet neve ga... Hát, mennyit kellett ehhez, Fater, innot, hogy ezt kitaláld, vagy ez alapból, ez így jött. Ez alapból jött.

0: és írja nekünk, Fater, hogy ez alap. Jó van akkor. És itt van velem, velünk, itt van velünk kedves levivíz barátom párja. Hello, szia, szép estét!
1: Hello, sziasztok! Nem a párja vagyok.
0: Ja, elnézést, én mondtam rosszul, kedves felesége, így van. Hogy érzed magad?
1: Ja, köszönöm, jó. Nagyon jó támogatottam.
0: És kérdezni akarom, hogy milyen volt a pizza?
1: Pizza nagyon finom volt.
0: Na hát, a pizza nagyon finom volt, teleadta magát, az a lényeg. Örülünk neki, hogy íz lett. Na és a következő zene az, ami biztos, hogy a legújabb mixemből egy ízelítő, és egy remek kis Madonna átdolgozás egyébként, ez a zene, ami most jön. Hallgassátok nagyon szeretettel.

0: Na akkor ez a zene szóljon nektek a legújabb mixemből. Egy falatka, egy pizzaszelet. Egy pizzaszelet. Úgyhogy fogadjátok nagyon nagy szeretettel. Levi Beats, neked is szóljon ez a remek kis muzsika.
1: Köszönöm szépen.
0: Hú, ez is pizzaszelet, nézd csak. Halihó mindenkinek, szép estét írja nekünk Baranyi Gábor. Hello, szia, szép estét, üdvözöllek itt a műsorunkban Levi Beats barátommal. Fater, hogy jó Isten fős, fősson szemen max tiszteletem Soproninak sok Sopronit. Hát ez most egy kicsit érdekesen.
1: Sopronit.
0: Nem, csak hogy az eleje ugye, Fater, hogy jó Isten.
1: Nem akarta ki
0: hát nyilván, teljesen. Én meg majdnem kimondtam.
1: Hát most...
0: Fosson szemet. Max. Max tiszteletem.
1: Na de mindegy, én is üdvözlöm Gábort. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és remélem, hogy jól fogod érezni magadat. Meddig DJ Robix?
0: Figyelj. Ameddig jól érezzük magadat.
1: Határozatlan időig.
0: Felmondásig. Na, gyerekek, akkor ez a zene szóljon a legújabb mixemből. Ez a kis torta szelet, vagy pizza szelet szóljon nektek. Azért írjátok már meg, hogy hogy tetszett egyébként. Kíváncsi vagyok, hogy a véleményetekre, mert az nagyon fontos nekünk.
1: Na várj, ez még csak egy kezdet.
0: Na figyelj.
1: Két-három dal után. Holán!

0: Úristen! Ha már pizza, a vegán pizza, tudjátok milyen? Ez érdekes. Retkes és gombás, mint az utca lánynak a piros csizmája. Így van! És Szabó István írja nekünk, ha már a lovaknál tartunk, melyik az a női név, amit ha elüvöltenek, az összes lovas huszár nyerekbe pattan. Laura, parasztosan. Laura, tudod, Laura. Laura. Na, gyerekek, véleményt erről a remek kis Madonnával dolgozásról. Voyage.
1: Véleményt, és hogyha már itt tartunk, ki is írt a Szabó István, mi lenne, ha küldenétek nekünk vicceket, és mi felolvasnánk? Közösen egyet nevetnénk. Kinek milyen? De ilyen rövideket, ne ilyen hosszakat, persze. Te tudsz valamit, DJ Rodix?
0: Persze.
1: Na, hadd szóljon.
0: Ez rövid lesz. De nem tudok.
1: Vicc.
0: Rács. Baranyi Gábor írja, hogy moszatos pizza. Az is finom lehet, nem? Moszatos pizza. Na, véleményt erről a zenéről, gyerekek, elsődlegesen is, hogy kinek hogy tetszik ez a remek kis muzsika.

Na gyerekek, egy kis Calvin Harris. Mit szóltok hozzá? Nagyon kis remek dalocska DJ Robixnak a kis mixjéből, egy kis falatocska. Ugyanúgy tovább folytatjuk. Hányat fogunk bemixelni, DJ Robix? Mit mondasz? Ízelítőnek.

0: És én megmondom nektek, de gyerekek, kedves hallgatók, hogy és egyébként szerintem tudják nagyon sokan, akik engem hallgatnak, hogy én nagyon szeretem egyébként az új zenéket lejátszani, mert hallgatva az előző DJ-ket, ugye Simon, Doki és a többiek, ugye, hogy azok jobban preferálják a régebbi zenéket, és én is nagyon szeretem, tehát itt volt is hallható a mai műsoromban pár darab régiség, de valahogy én mindig jobban preferálom az új zenéket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nagyon szeretem egyébként, és ezért is próbálok a mixeimbe úgy összeválogatni, hogy azért több minőségi zenék. Egyébként sok mindenkinek elküldtem a Facebook profilomat, ott minden információt megtalálhatok. Két YouTube csatornám is van egyébként. Köszönöm szépen, hogyha bekövettek. Levivis, te hogy képviseled, vagy hogy értékeled ezeket a újdonságokat, új zenéket? Neked mi a vélemény ezzel kapcsolatban?
1: Én azt akartam mondani egyébként neked, hogy amióta nem foglalkozok így zenével, nagyon le vagyok maradva, mint a bólra való. Egyébként nem ismerem, sosem hallottam meg ezeket a számokat. És visszatérve, igen, én szeretem a régi dalokat új köntösbe feldolgozva. De persze természetesen az eredetieket is szeretem, csak hogy mondjam neked, a extended mixek azok jobban szólnak, nem?
0: Én ezzel úgy vagyok, hogy az extended mixet én azért szeretem, mivel hogy nem tartom magam DJ-nek, tehát most nem azért, mert DJ nevem van ott is azért.
1: Könnyebb
0: mixelni, így van. Tudom. Tehát én ezért szeretem az extended mixeket. De ki hogy? Nektek mi a véleményetek egyébként a zenékkel kapcsolatban? Ki milyen zenét preferál? Ki milyen zenét szeret hallgatni? Szeretitek az újdonságokat?
1: Amúgy csak szólok, hogy nekem van egy... nem mondom el, csak neked elmondom itt privátban, mert én nem szoktam magam nagyon...
0: De nyugodtan mondjad, hát nem kell sztározni, senki nem sztározza magát, senki nem sztár.
1: Nem sok zene van rajta, egyébként elindítottam én is egy új csatornát a YouTube-on, de nem mixek vannak rajta, hanem inkább Deep House számok, amiket én csináltam.
0: És akkor erről én miért nem tudok?
1: Hát el akartam mondani neked, de most jutott eszembe, hogy most...
0: Ja, meg váltad a karácsonyt is, karácsonyra.
1: Vártam a karácsonyt, igen.
0: Vagy a pizza szeletbe akartad beletolni, ugye?
1: Igen.
0: Értem. Egyébként csak így halkan megsugva a lópikula a sejhőrbe, csak nem akartam csúnyán mondani.
1: Igen.
0: Én szeretem a deep house-okat egyébként, csak szólok.
1: Én imádom egyébként.
0: Játszani inkább a deep house-on is, azon belül is a afro house zenéket.
1: Inkább melódik van nekem.
0: Jók azok is, tehát nem mondom. És ha már a férfiak őket a karddal ütik, akkor ők a lovagok, és a lányokat lovaginak. Vicc, két barát beszélget, én nem bírom tovább, elválok, mert az asszony minden éjjel bárokról bárokra járkál. Másik kérdezi, miért járkál? Hát engem keres. Ilyetök egyszerű, gyerekek! Na és egy rám-pam-pam zene, gyerekek! Na figyelj!

0: És mi a véleményetek DJ-ként az AI zenékről? Mert nagyon sokat hallani már az őszintén, nagyon bejövősek nekem. Hát figyelj, én megmondom őszintén, hogy nekem ezek a DJ, vagy ezek az AI-os zenék abszolút, és egyébként pont most olvastam egy ilyen fórumba, és pont ez emiatt volt valami vita, hogy ezek az AI-os zenék most bejöttek. Nekem nem. Nekem abszolút nem jönnek be ezek az AI-os zenék.
1: Én nekem tudod, mi a problémám velük? Én pont ezt mondtam DJ Robixnak, hogy nekem pont olyan dalok vannak a csatornámon, hogy AI-jal csináltam, hogy... Hogy mondjam neked, jó, ki lehet hozni belőle a maximumot, tehát tényleg jól szólnak meg minden, csak most attól függ, hogy előfizetés van, vagy nem fizet. Nekem nem előfizetése sem. Hát én, hogy mondjam, úgymond ingyen vannak néhány kreditek, adnak, tudod. És igen? Akkor megvárod, hogy felteljen, és akkor úgy csinál tovább. De azt akartam mondani, hogy mondjam neked, a hang hallod, hogy nem eredet.
0: Igen, hallatszik, hogy
1: ijájos. Mikor a dal van, tudod, akkor nem olyan, mint aki normális, tehát normális élő ember
0: persze,
1: hangja.
0: Hát nyilván.
1: De hozzá kell tennem, hogy jó.
0: Nyilván jók. Meg lehet csinálni jó AI-os zenét. Nekem nem is azzal van a problémám, hogy AI-os a zenék, mert nyilván már most fejlődik a technika, meg blablabla, blablabla. Én AI-os zenéket nem játszok, tehát ezek nem, AI-os zenék...
1: Várj, most ez más, mikor mixelsz, és más, mikor van
0: jó,
1: egy csatornán.
0: Jó, csak egyébként pont ebből volt a vita, hogy sok DJ már most AI-os zenéket is használ,
1: jaj,
0: tehát mixelés közben.
1: Én nem használnám.
0: Nem, az biztos, hogy nem. Nincs bajom vele egyébként, mert nagyon jó AI-os zenék vannak, meg lehet hallgatni, és egyébként elmondanám neked, és hogyha gondolod, akkor oda is adom, azt bele tudod építeni a mixeidbe, mert azok AI-os magyar zenék, AI-jal van megcsinálva, AI-os zenék, és magyar zene, tehát eredeti zene, csak át van AI-jal, át van dolgozva. Egyébként valamelyik múltkoriban hallgattam, képzeljétek el egy magyar mixet, nem tudom, hogy ki az, aki hallotta, ezt hallgassátok meg. Költőknek a zenéit, tehát ilyen, hogy Petőfi Sándor, átíratták maga a verseket AI-jal, át lett zenésítve, és egy deep house alapot adtak a zenéne, és a maga ennek a zenéje.
1: És az hogy szól?
0: Hallod? Jó. Tehát én nem vagyok az AI-os, de valahogy úgy érdekes volt visszahallgatni ezeket a Petőfi Sándornak a verseit.
1: Annyi, hogy ugyebár az AI tudja, hogy mit hová kell rakjon, hogy jöjjön ki jól belőle valami. De nem tudom, most egy verset beletedni egy...
0: De egyébként, ha jobban belegondolom, melyik volt az aberrát, amik esetleg ezt kitalálta? Kitalálta ezt, hogy a verset AI-jal át zenésítse, úgymond, és tehát női hanggal egy alap, deep house alapot odaadott neki, és szerintem nem volt rossz.
1: Nem akarok politizálni, de tudod. Viktornak is, meg Petinek is vannak ilyen ízjei.
0: Hát nyilván, hát most mindenki már az AI-ja dolgozik, hogy hívják. Szerintem nem a jövő az AI. Fater írja nekünk.
1: Fater, bár igazad lenne.
0: Az a baj, gyerekek, és tényleg egyébként szoktam én is a ChatGPT-t használni. Nyilván az nem AI, hát az is így, a ChatGPT. Én szoktam tőle tanácsot kérni zeneileg, és nekem a plakátokat egyébként ő csinálja meg, a bannereket például a YouTube-ra.
1: Az más, mikor vele dolgozol, és az más, mikor ő dolgoz neked, érted? Vagy nem, na, mikor mindent tőle kérsz, érted?
0: Hát jó, azt értem én, hogy
1: egyébként
0: értem.
1: Csak most megint nem akarom sztárolni magam, de tudod, hogy végeztem ezt a sulit, nem?
0: Igen.
1: A business managementet.
0: A 8 általános?
1: 8 általános.
0: Akkor igen. Az már most megvan, nem?
1: Háromszor?
0: Igen, ott,
1: de sikerült utoljára.
0: Na, az a lényeg. Átmentél, az a lényeg.
1: Na és azt mondják, hogy egyébként is, hogy fogják használni ezeket a menedzsereket, de hogyha nem tudod használni az AI-t, akkor nem fognak tudni használni. Hogy sajnos az AI a future.
0: Ezt nem tudjuk elkerülni egyébként. Az AI sok mindenben már, hát lehet így fogalmazni, nagy segítség, mert ez van sajnos.
1: Na mindegy, váltsunk témát, a vicceknél tartottunk, nem?
0: Hát már most szerintem
1: vagy
0: így az...
1: Vagy lejárt a vicc?
0: Nem tudom, gyerekek, egyébként nem baj, egyébként egy kicsit így többet beszélünk, mert jó van az,
1: hát
0: hogyha
1: most,
0: van.
1: Hát most ketten vagyunk dumálva.
0: Így van, ilyenkor lehet. Vagy pörögjön inkább a zene. Hogy vagytok ezzel?
1: Is.

Na és gyorsan elővasom, vendégemtől hallottam, hogy van ilyen, nekem ez félelmetes, írja nekünk Szilvi. Én sem az AI, sem ChatGPT, nem beszélek velük, Kőszegi Gabival beszélgettek inkább, jön adásba ma. Kőszegi Gabi szerintem nem jön ma adásba, úgyhogy ha gondoljátok, akkor túlórába mi tudunk lenni, ha elfogadjátok. Ha nem, akkor még egy fél órát itt leszünk veletek, és utána akkor elköszönünk. Nem baj, hogy beszéltek, engem ki zavart a család a garázsba, amikor a sex téma volt, de itt is kiszóltok. Hát köszönjük szépen. De akkor ez egy ilyen garázszene. Garázszene. Van garázszene egyébként. Egyik ismerősöm, Jojo barátunk. Nem, Jojo barátom itt zenél kint Angliában, és ugye a szórakozó helyen, ahol szokott járni, ugye mindig garázzenét kérnek, és hát ő nem szereti, mert az nagyon ilyen veretős zene, vagy nem is tudom milyen. Hát akkor milyen ilyen? Takony zene? Nem tudom. Na mindegy.

Na és kinek hogy tetszenek ezek a kis pizza szeletek az új mixemből, gyerekek? És Szilvia írja, és elég sokan írjátok, hogy maradjatok. Persze, jöhet a túlóra, írja nekünk Frityó is, ja, és maradjatok, ha már kizavartak. Szabó is van, jöhet a túlóra, Fater is természetesen maradok, ha van rá igény mindenkinél. Hát ezt majd ti döntitek el egyébként, nem mi, mert mi nem magunk miatt vagyunk itt, hanem miattatok. Na és egy következő, mi az? Egy kis következő ízelítő. A pizzám egyébként most sült meg az én pizzám, gyerekek. Le a kalappal, ugye? Azt írja a Levi is, hogy jó.

0: Egyébként igen, reagálva a Zolinak az üzenetére, akár reggel is maradtánk. Hát ez csak rajtatok múlva, hogy mondta DJ Robix. Egyébként csak sugok egy kis kulisszatitkot nektek. A DJ-ek...
1: Nárukodjál.
0: Nem árulkodok. A DJ-ek szeretik, hogyha pörög a cucc, tudod? Mármint olyan, mint...
1: Jó, most, az mit szívsz?
0: Ezt most úgy képzeljétek el, mint a színpadon lennétek, és ti pörgeti. Tehát a chat, hogyha pörög, látjuk, hogy jól érzitek magatokat, akkor nekünk az még nagyobb motiváció, hogy küldjük ezerrel nektek.
1: A jobbnál pörög, jobb zenéket, így van.
0: Így van. Hogyha pörög a chat fal, gyerekek, és írkáltok, és reagáltok, akkor mi azt még jobban motivál minket. Ugye bár DJ Robix, nem tudom, biztos, hogy te mondtad ezt eddig, de
1: persze, mondom, én mondtam, persze,
0: gondoltam, hát, hogy én most így elmondom nektek őszintén.
1: Ez olyan, mint amikor ugye itt a chat, egy táncparketten, meg ugye amikor ugrálnak a hallgatók, vagy hát igen, a hallgatók, meg akár a nézők is.
0: Na, úgy ugráljon a chat fal.
1: Így van, vagy ugráljatok a lovon, nekem mindegy.
0: Na és akkor a következő dallal szeretnénk ugyanúgy.
1: Figyelj, én ezt neked küldöm, ezt a remek kis muzikát. És küldeném egyébként mindenkinek, aki itt van, egy remek kis Phil Collins. Szereted Phil Collins-t?
0: Igen, nagyon szeretem, és várjál, ki küldte nekünk, én küldöm ezt a számot Faternak a pizza mellé. Mert hogyha megeszi ezt a pizzát, akkor ott lesz, tudod, hol? Tudod? Ott. Nem akarom elárulni a dalnak a számát. Ja. Vagyis a címét, na.
1: Jó, oké, jó. Majd utána elmondjuk, hogy mire gondolunk, oké?
0: Így van, így van, így van. Na,
1: Akkor következő zen, akkor Faternak is szól, és persze mindenkinek, de legfőképpen barátomnak, Levi Beastnek. Na, figyelj!
0: Köszönöm szépen!
1: És István, köszönjük szépen, még pörgetjük egy kicsit a zenéket.

0: Visszatérve, hogy mit szeretünk mi látni, és mit szeretünk mi hallani, egyébként a DJ-nek nagyon könnyű innen építkezni a chat falról, mert ugyebár, hogy segítenek a hallgatók is, amiket ti nem tudtok lényegében. Ha írtok valamit, mi tudunk tovább reagálni belőle, és így jön ki egy nagyon remek, jó kis műsor, ugyebár DJ Robis?
1: Ez egyértelmű, tehát én ezt mindig is mondtam egyébként, hogy szeretem, hogyha egyébként pörül a chat. Nyilván ezt ti is kelletek, nem én, hanem ti. Ha feldobtok egy témát, akkor azt ki tudjuk fasírozni.
0: Na, viszont Fater, remélem, hogy vetted a lapot.
1: Akkor ugrálunk.
0: Hogyha úristen.
1: Szerintem hangosítsatok egy picit. Hát lövessed neki, majd megoldjuk.
0: Te hangosíts.
1: Így van.
0: Mi ez?
1: Szabó Gábor, RR. Hello, szia Gabi, üdvözöllek itt a műsoromban. Vártolom is neked a szerintem már neked elküldtem egyszer. Ez nem tudom, hogy egyébként mit küldtél. Ja, volume, valami volumét oda lökött szerintem az Equalizernek. Aha, ott van, oda lökött.
0: 4K-s
1: volumét oda pakolt neki. Gabink! Hello, szia Gabi!
0: 4000-rel szólunk!
1: És Encsike is írja, hogy túlóra szavazat innen is. Hát akkor oké.
0: Na, gyerekek, meg van szavazva.
1: És egyébként te rájössz, Levi Beats, maradsz?
0: Na, gyerekek, meg van szavazva.
1: És egyébként te rájössz, Levi Beats, maradsz? Nem is kérdeztük meg Levi Bicet.
0: Reggel mennék dolgozni.

főleg, hogyha a pizzás paradicsomos. Na mit szóltok ez a kis Phil Collins muzsikához, gyerekek? Mit szóltok hozzá? Kinek hogy tetszik? Nekem nagyon tetszik egyébként.

0: Várjatok, ezt el kell olvasnom. Szabó István írja. Azt a leborult. Így összekötni a pizzát fél kolinszalával. Gyerekek, figyelj, mi megoldjunk mindent. Megoldunk.
1: Persze.
0: Itt igazából a számcíme volt a paradicsom. Dado Day in Paradise, egy másik nap a paradicsomba.
1: Így van, egy másik
0: és
1: nap a paradicsomba.
0: És paradicsomos a pizza, ez egyébként...
1: Hát összehoztuk. Gyerekek.
0: Összehoztuk, így van.
1: Egyébként csak el szeretném mondani nektek, hogy egy profival van dolgotok.
0: Ki?
1: DJ Robix az de nagyon profi, gyerekek.
0: Dehogy vagyok
1: egy
0: profi.
1: Nagyon kemény, nagyon profi DJ.
0: Úristen, most elpirultam, mint a paradicsom olyan piros.
1: Te is paradicsomba érez magad, csak azért szóltam.
0: Nem kell itt túlozni egyébként.
1: Nem, gyerekek, félretéve a viccet, tényleg egy nagyon DJ.
0: Na, hallgassuk tovább a zenéket. És itt van velünk Robert Kis, hello, szia, üdvözöllek! Üdvözöllek itt a műsoromban. Na, a következő zene szóljon az újonnan érkezőknek, figyeljetek! Hugel! Amit lejátszott kedves Simonunk utolsóként, na én most lejátszom nektek egy másik verzióba, figyeljetek!

0: Gábor, szeretnék reagálni az üzenetedre, csak én 4 órakor hajnal 4-kor szoktam kelni.
1: És írja nekünk Robert is, hogy meghallgatom a mixet ismét, de már a GBL Party Box Encore Essential 2-n brutálisan jól szól, gratulálok ismételten. Ja, szuper a műsor, köszönjük szépen Robert is. És Szabó Gabi írja, én is dolgozom reggel, nyugi. Na hát akkor kitartást akkor csapassátok, és köszönjük szépen. Na figyeljetek, akkor következő zene szóljon Robert Kisnek és mindenkinek, aki itt van, újonnan érkezőknek, régi hallgatóknak. Bugle! Valaki más a paradicsomba ébred, írja nekünk Isa István. Na figyelj!

Ó, DJ Robix, oda küldtél neki. Ez mekkora zene! Na felek ezeket a chatfalon, hadd lássam mindenki, pörög, jön a chatfal, ugrálás, na figyelj, figyelj, kezdődik. 3, 2, és 1!

Nagy erő, gyerekek! Pörögjünk, figyelj! Rityó, végre egy kis állatzene!

Hát egészségedre, Fityó! Kabó Gabi, huliges paradicsom! Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek, és persze nektek is nagyon jók a zenék. Most álltam meg egy kúton németbe, és pukkantom is az első sört. Maradjatok, amíg tudtok. Írja nekünk Molnár Feri, hát kitartás neked, és vigyázz az úton, és jó pihenést. Nem egyedül vagyok, itt van velünk Levi Bici is egyébként. Na és mit szóltok ezekhez a remek kis muzsikákhoz? Ezek hallhatóak a mixeimben egyébként, amit megtalálhattok a YouTube csatornámon. DJ Robix Club Session néven vagyok fönt, Y-nal ne felejtsétek el.

Na jön egy, hát nem egy újdonság, viszont szintén hallható a mixemben. Egy remek kis Imona is, az a bizonyos Don't Be Shine. Egy remek kis verzióba szóljon nektek, és itt van esetleg egy Joy remixed, nincs véletlenül írja nekünk Szabó István egy Joy remixed. Kicsit konkrétumot írjál már, légy szíves, hogy miről mit mondasz, nem EI. Köszönjük szépen, írja nekünk Fater. És üdv kollega, kollégának, kollégáknak, köszönjük szépen, egy kis Robert kis, üdvözöllek. Na szóljon nektek egy remek kis Imona, szóljon, kinek szóljon, a hölgyeknek például. Encsikének és Szilvinek, nem tudom ki van még itt női hallgató. De remek kis Don't Be Shine. Ne legyetek szégyenlősek.

0: Na, mit szóltok hozzá, csajok, hogy tetszett ez a remek kis Dombi Shine? Timonától írja nekünk Szilvi, hogy köszönöm szépen, hogy nekem szól, nagyon jó a zene, imádom is, nagyon! Majdnem kérdeztem, hogy lovagolsz, hogy nagyon! Szuper átdolgozás, nagyon jó, nagyon szívesen! Joy Touch by Touch, hát nem tudom, figyelj, ne haragudj, de szerintem ez nem igen lesz meg, most nem tudom, melyik, Sissy Catch, Sissy Catch, azt kell neked, Sissy Catch, vagy kapsz. És Encsik és írja, na én aztán nem vagyok, de nagyon szépen köszönjük nektek, ha az, amire gondolok, akkor nagyon imádom, az lesz az, amire te gondolsz. Éppen hazafelé tartok, roller és zsivány kis zenék, ezek szinten röpülök ezekkel a muzsikákkal, de azért óvatosan. Na figyeljetek, egy Freddie Mercury zene fog következni, és ez is egy kicsit áldogozás. Living on my own a szám címe. Remélem, hogy jól mondtam ki. Levi, vissza, mit csinálsz itt? Unatkozó, vagy mi a? Igen? Jó van akkor. Itt ásítozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az információt egyébként. Ennyire azért nem gondolnám, hogy unalmas legyen a műsor. Na, úgyhogy a következő zene, akkor szóljon Levi Bíz barátomnak, hát ettől a kis zenétől felpörgeti magát, mert itt ásítozik, itt hát kicsit érdekes. Kicsit is szívbe vájtad most a tört a szívembe, mert ásítottál, és így azt hittem, hogy kicsit...
1: Na jó, van már nyugi, már 4 órakor ébredtem.
0: Jó, akkor az most nem vészes. Nem lovagolok, viszont Sissy Catch, én is imádom. Na, mindjárt guberálok neked egy Sissy Catch-et, oké?
1: Okay? Atya úristen, adtam nektek egy ötletet.
0: Na, mindjárt guberálunk, jó?
1: Kitől, Balázs Palitól?
0: Balázs, Korda Gyuritól a Sissy Catch. Na, egy remek kis Freddie Mercury.
1: DJ Robix, tudtad, hogy Freddie Mercury muszlim? Volt.

ugye nekünk öncsikei bizony jók a zenék, ezek, én speciál ezeken nőttem fel, és Istenem, de jó is volt azok a bizonyos 90-es évek. Hát erről beszéltem egyébként, hogy nem mindig a 90-es évek, meg a 2000-es évek azért, na. De köszönjük szépen, egyébként szeretem én is játszani, ha úgy adódik. Győri Zoltán írja nekünk, hogy kérdeznék tőletek. Kérdezzél, persze, nyugodtan, nincs megtiltva. És Fatér is írja, Sissi Kecs, még aztán minden jó. Minden jó is, ami jó. Így van, bár nekem a kedvencem a virágom a Freddy-től. Nem a kedvencem, nekem a kedvencem a virágom Freddy-től. Azt nem értem, na mindegy. Majd megértjük.

Írja nekünk Szabi István, hogy Szabó István, bocsánat, Szabi igazából még akár az is lehet. Nálam már csak a Samantha Foxot és Sabrinát szerettem, de őket csak poszteren. Kín a WC-be, ugye? Te kis huncut vagy! Győri Zoltán írja, hogy nektek, nektek megvan a Sissi Catch magyarul a menny és pokol. Szerintem nincs meg Sissi Catchtől ez a zeném. Biztos, hogy nincs. Van magyar zeném, de szerintem nincs. És Szilvi írja nekünk, hogy nagyon köszönöm szépen, ha tudnád, mekkora öröm ez nekem. Figyelj, mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy a műsorom az nem kívánság műsor, de ha olyan is belefér a keretbe úgymond, akkor szívesen lejátszom bármilyen zenét, most nem bármilyen, csak ami a keretbe belefér nyilván, úgyhogy a Sissi Catchet miért ne játszanék le. De nagyon szívesen egyébként. Something, how'd you get me far?

want it if it ain't with you. You're going crazy, tell me, baby. If you want it all night, yeah, then it's alright with me. És jön egy kis Tiesto zene David Guetta után. I Follow Reverse a szám címe Tiestótól. Encsikének sok puszi, puszcsi, puszci, házi és Rita. Ahogy érzitek magatokat egyébként.

Köszönöm szépen, Feri, és jó pihenést egyébként. Ezek a zenék mind a mixeimben benne találhatóak, amit a YouTube-on megtalálhattok.

Micsoda zenék, köszi a kérdést, én például nagyszerűen finom muzsikák, rendes italok, stb. Írja nekünk Fater. Nagyon szépen köszönöm. És a folytatásban szólja nektek egy régiség egyébként, na ha már belenyújtuk a 90-es évekbe, akkor legyen egy 90-es évek muzsika. The Cranberries és az a bizonyos zombi. És teljesen egy más verzióba fog itt pörögni. Itt a Live Session műsoromban, itt a Super DJ Rádióban, Levi Víz barátommal.

0: én is puszilom Ritát és házét, hajrá Óbuda, vagy Gobuda. Köszönjük szépen, Encsike írja. Na, hogy érzitek magatokat? Milyenek a zenék? Gyerekek, írjátok meg, bátran, bátran.
1: Hát nem tudom, hogy érzik magukat a kedves hallgatók, de a következő dallal érezni kell a zenét, gyerekek, hisz következik egy nagyon-nagyon-nagyon remek muzsika, ahogy DJ Robik szokta mondani, én úgy szoktam hívni, hogy szám vagy dal.
0: Muzsika.
1: Muzsika, oké. Okay. Na figyelj, fülej, fülej, hisz érdemes még itt maradni velünk, nem tudom, meddig maradunk még DJ Robik, te mit szólsz?
0: Hát figyelj, igazából nekem van kedvem, jó a társaság, jó itt veled zenéni, Levi Beats.
1: Jó, akkor füleljetek, na, hisz következnek egyre jobb dalocskák, most egy kicsit fölpörgünk, mit szólsz hozzá, DJ Robix?
0: Pörögjünk.
1: Na, hajrá, hajrá!
0: Plusz 36, 70, 45, 95, 995, ez a Viber számunk, aki még esetleg lenne kedve itt csatlakozni, akkor nyugodtan lehet írni nekünk.

0: Na, ahogy említettem, remélem, hogy mindenki fogja érezni a muzsikát. Feel the music következik nektek, hajrá!
1: A zene szuper, egyre jobb, nagy gratul a fiúk, köszcsike! Csak rajtatuk múlik, írja Fater, és Encsike írja, hogy zenék szuperek. Köszönjük szépen!

0: Na és itt van, szeretném bemutatni nektek egy DJ csemetét, aki jelezte már egyébként a kedves apukájának, hogy szeretne megtanulni. Szeretném megtanulni ezt a, hát hogy mondjam, lehet ezt most mondani egyébként, ezt a remek DJ szakmát, ami már sajnos a mostani világban már most a múlandó sajnos, mert már mindenki DJ akar lenni, meg már mindenki tud is DJ-zni. De szeretném bemutatni nektek egyébként, itt van. Mutatkozzál be, hogy hívnak?
1: Mark Tartwell.
0: Na, kicsi Mark, és szereted a zenéket?
1: Igen.
0: És akarsz DJ lenni?
1: Igen.
0: Na, hát ezt is megtudtuk, hogy szeretne DJ lenni, a kicsi Mark. És milyen zenét fogsz képviselni? Milyen zenéket fogsz játszani?
1: House.
0: House zenéket, gondolom erre gondoltál. Ugye? House zenéket, így van. Úgyhogy megvan a Levi Weeds, megvan a stílus is, és a Levi Weedsnek az utódja is. Úgyhogy egyébként már gondolom, hogy akkor a cuccot meg is fogod örökölni kedves édesapukától, úgyhogy arra már nem kell rákötened. Így van. Na és mikor fogsz zenélni majd?
1: Mikor felnők.
0: Mikor felnők, ennyi, de még első a tanulás, így van, ugye? Hát akkor majd várunk szeretettel is, majd figyelni fogunk, és gondolom, hogy majd kedves apukád is majd azért tolja a láda szekeret, hogy jobban menjen. Így van?
1: Igen.
0: Na, köszönjük szépen!

0: Nagyon jó zene!
1: Hát megdicsérték a zenénket, köszönjük szépen! Sok sikert neki, azt üzenik neked!
0: Igen! Köszönöm szépen!

Köszönjük szépen is, ja István! Írja nekünk is a István, hogy Isten éltesse, nagyon aranyos. Köszönjük szépen!

0: És írja nekünk Szabó István, hogy édes pofa, jól érezzük magunkat, látod? Kérdésedre válaszolnak egyébként, kicsimák. És egyébként még egy utolsó kérdést szeretnénk. Mi lesz a DJ neved egyébként?
1: A Rockstar zene.
0: Nem. Mi lesz a DJ neved? Tehát mint DJ Robix, neked mi lesz? DJ Mark?
1: Igen, DJ Mark lesz.
0: Na, meg is tudtuk a DJ nevet. Úgyhogy DJ Mark. De jól ám. Látod, milyen sokan írják. Gabi is írja, hogy de jól ám. Ja, Istenem, de cukker. Ez a ifjú DJ Palánta. Szia, drága, írja. Köszönnek neked. Szia, drága. Mondja neki, szia, Encsike.
1: Szia, Encsike.
0: Gyerekek, hát igen. Kell ilyen is. Simán DJ Mark. Ennyi. Írja már. Pater. DJ Markus. Köszönöm a kérdésed. Jól érzem magam. Ja, Istenem, de cukker, ugye. DJ Palánta. Szia, drága, Puscsika. Puscsika, Encsike. Mondja neki, Puscsika, Encsike.
1: Puscsika, Encsike.

0: Because the night, a régiség. Kérdezik Márk egyébként tőled, hogy hány éves vagy?
1: 5.
0: 5 éves. Ennyi? Csak ez kell. Egy régiség. Márk, ez Because the Night. Ugye a szám címe? Mondd be, Because the Night.
1: Nem tudom. Because the Night.
0: Ennyi a szám címe, gyerekek. Ős tehetség, írja nekünk Fater, ős tehetség. 5 kiváló.

Írja nekünk Gabi, hogy szállj le a bakelitől, gondolom ezt akartad, vagy a bicikliről, vagy nem értem ezt, hogy szállj le a bakelitről, a gyereknek hadd legyen sztár. Hát ezt most nem értem, hogy mire gondolod, mert mi nem bakelitről játszunk egyébként. Erik Száromról zenélünk. És... ja, hogy vagy a srác zenéje most itt, hát azért még ő kicsi. Nyilván úgy megperget, gyerekek, úgy megpörgetni a jogtárcsát, hogy csak ezt lehetne hallani, ilyen. Más nem lehetne hallani. Egyébként, mit akartam kérdezni, hogy... azt akartam kérdezni, hogy nagy felháborodás ugye itt az ilyen platformokon, meg az ilyen csoportokban, az ilyen zenés csoportokban, hogy ezek a pendrájós DJ-k, hogy miért pendrájós DJ-k. Gyerekek, én úgy vagyok vele ezzel, hogy én is pendrájóról zenének is, azt nem is tagadom le. Tehát 2026-ot írunk, hát mind zenéjek, kazettáról. Egyébként van két CD lejátszóm is, szalagosra? Jó, hát akkor visszatérünk a régi időkbe, gyerekek. Mert nyilván azért pendrájó csak egyszerű, felrakja az ember a zenét, pak-pak-pak is, már meg is van. Én egyébként nem vagyok semmi rossznak az elrontója, vagy a jónak az elrontója. Én CD-ről is szerintem fogok majd zenélni nektek, és nekem nem zavar egyébként, hogyha valaki bakelitről zenél, CD-ről, kazettáról, sőt, én azt mondom, hogy a feelinget vissza is adja, hogyha valaki ilyenekkel zenél, úgyhogy én ilyeneken nőttem föl, úgyhogy engem abszolút nem zavar. És írja nekünk Fater, hogy Stereo B100-ról kezdtem. Na hát akkor te sem vagy mai gyerek, kiváló zenei érzék van az szerintem. Lesz majd szerintem Márknak zenei érzéke, én úgy gondolom az apukája is ezt mondja. Mondjuk az apjának az nincs, de az mellékes, az már egy másodlagos, gyereknek legyen az a lényeg.

0: és erre meg kis Fake lesz, mit szóltok hozzá, és az a bizonyos Insomnia. De aki tudja, miről hadoválok képbe van, szerintem, amúgy meg tudja a műsor, köszi, nagyon szívesen. Na figyelj! Levi Wills mindjárt ülve fog elaludni, gyerekek. Jó reggelt! Creaking noises make my skin. Na figyelj! I need to get some sleep. Figyelj! I can't get no sleep. Ez Levi Wills, szóljon akkor neked.
1: I need to get some sleep. I can't get no sleep.
2: Yeah, please.

Melyik az az eredeti Silver Milk Inch, meg a Lasgo páros, vagy ez, ami most szól? Ez a Fate lesz, Insomnia szólt az előbb. Vagy ez nem tudom, melyik, mikor írtad.

Az bizony az egész műsor, lokó, szuperek vagytok, srácok, köscsike, hát nagyon szívesen. Pater írja, hozzátenném, Soproniak legjobb szórakozó helye volt a lokó, itt mindenki ismeri. Na jönnek is Armand van Helden, és ez a bizonyos Mine. Szerintem ismerős lesz. Na, Levi Beats, nézzük!

És erre meg kis Bruno Mars. Ez is jó kis zene egyébként. Na, hogy érzitek magatokat? Még egy negyed óráig itt leszünk veletek. Használjatok ki minket.

0: Fater írja nekünk, hogy közben nehogy azt higgyétek, hogy eltűnünk. Szerintem dobok is rokkot pakeliten, csak is a szomszédok miatt is. Amúgy nagyon szépen köszönöm jelen létedet, meg persze az Eriket, további szép estét kívánunk. Figyelj csak, Fater, hogyha még itt vagy, mert még egy negyed óráig itt leszünk veled. Egy AC/DC zene szóljon a rock kedvelőiknek, ez is persze egy kicsit másképp. Úgyhogy maradjál még, egy negyed órát mi is itt leszünk, mert Levi Víz barátom már szerintem itt alszik el helyszínen. Egyem az úzáját. Nem azért, mert ugyancsak hát hajnal 4-kor már kelt. Meg gondolom, holnap is mész ki, ugye Levi Víz? Persze, holnap is megy. Úgyhogy következő zene egy kis AC/DC, és ez a bizonyos standard track. Tudom, csak nem szerettem volna lemaradni semmiről.
1: Én is most vagyok, el fogok aludni, mint a fene.
0: Megkaptuk az információt, úgyhogy hát igen, egyébként már neked ágyba kéne lenned. Kicsi Márk, nem?
1: Nyári szünet, nekem nem megyek is.

Hát így a végére kicsit ilyen rokkosabbra vettük a dolgokat. Mekkora duvája van a kicsi Máknak. De neki már tényleg régen köpött a tévé, Maci, jó éjszakát, Puscsika, Encsike.

0: És Pater írja nekünk, hogy gyertek legközelebb is, szívesen hallgatlak. Köszönjük szépen! Hát, utolsó szám erejéig még itt leszünk akkor, egy utolsó szám következik, és az nem más lesz, mint egy Bonanza Banzai. Induljon a Banzai. Egyébként nem is ezt akartam én berakni, gyerekek.
1: Na.
0: Miért ezt akartam? Én nem ezt akartam.
1: Nem tudom. Na mindegy, visszatérve azt szerettem volna elmondani nektek, hogy másodjára vagyok itt veletek. Én nagyon élveztem, nagyon jó hallgatók vagytok. Köszönjük szépen, én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt voltam veletek. Nekem tetszik, amit látok, amit hallok. Remélem ugyanúgy nektek is tetszik, hogy mit hallatok, és utólag mondva, I'll be back. Tudjátok, hogy ki mondta azt? Tudok, hogy ki mondta, nem?
0: Igen, a Terminátorban, János Schwarzenegger.
1: Igen, mivel hogy tetszett, I'll be back.
0: Így van, lesz még egyébként közös zsenélésünk itt, azt garantálom nektek.
2: I'll be back.
0: Így van, lesz mi közös zenélésünk itt Levi Viccel, csak most ők mennek haza, egyébként nagyon jó pihenés nektek otthon. Érezzétek jól magatokat. Utolsó számként egy Bonanza Banzai. Valami véget ért, hát mi más, egyébként ezzel szoktam zárni.
1: A mai műsorunk.
0: Így van, valami véget ért, a mai műsorom biztos. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat ebben a három óra hosszában. Mi garantáljuk, hogy jól éreztük magunkat, és köszönjük szépen egyébként a hölgynek lent, kedves páromnak a remek kis pizzát, ugyanis ő sütötte, meg a kemence is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, úgyhogy teli hassal nyomtuk ott végig ezt a három óra hosszát. Levi, bizt nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és
1: köszönöm,
0: megemelted az S-nek a színvonalát egyébként.
1: Nem emeltem semmit.
0: De egyébként jó
1: nem
0: volt.
1: Nem éreztem.
0: De megemelted. Vagy ültél a lóon nekem, mindegy.
1: Igen. De mindegy, még egyszer köszönöm szépen, hogy itt lehettem veletek, nagyszerű hallgatók vagytok. Köszönöm a lehetőséget, DJ's Robix. Mindenkinek további szép estét, jó éjszakát. Sziasztok.
0: Na, még egyszer én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Bonanza Banzai, valami véget ért, és szép munka, köszönjük szépen, írja nekünk Házi, írja nekünk Feri, hogy nem volt rossz, de szerintem nagyon jó volt. Köszönjük szépen, érezd jól magad, Feri, te is jó pihenést, és az utakon vigyázz magadra. Encsike is, köszönjük szépen a szuper zenéket, jó éjszakát nektek is a jövő nemzedékének. Puszcsika Encsike, köszönjük szépen. Győri Zoltán, legközelebb is gyertek, persze jövünk, és ne felejtsétek el DJ Robix a YouTube csatornámon, és keresetek rá Levi Beats, hogy vagy fönt? Levi Beats néven fut fönt. Szép munka, köszönjük szépen, jók voltatok, induljon a Banzai, és Isa István, meg a kis DJ-nek mi is köszönjük nektek.

0: És Levi Víznek szeretném a YouTube csatornáját, Velora néven van fönt, Velora néven van fönt, keressetek rá, egy V betű a logója, ugye? Így van, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük, gyerekek, hogy itt voltatok velem, Super DJ Rádió, szuper hallgatókkal, szuper zenékkel, én velem jövő héten szombaton találkozhatok, nem, jövő héten szombaton nem leszek, mert a Doki átvette, mert valami buli lesz jövő héten szombaton, úgyhogy én nem leszek jövő héten, hanem utána való héten, de hogy ne unatkozzatok, és DJ Rubix zenéket szeretnétek hallgatni, a YouTube csatornámon megtalálhatok, aki meg bekövetett a Facebookon, azoknak meg nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy további szép estét, további jó éjszakát, vigyázzatok magatokra, jó hétvégét, én ennyi voltam mára, még egyszer Levibész, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, legyetek jók, bonanza banzáj, valami véget ért, sziasztok!
1: Köszönöm én is, sziasztok!

0: Super DJ Rádió.
1: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
2: Tango.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, straight up. Only

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

zenét ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zene. Once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know. Ever gonna see